Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: csak igazi mai slágermegy a következő órában is. Köztük napjaink legsikeresebb Z-generációs német előadói is. Elhozom Lói újdonságát, az egészségpercek után pedig Kamrát barátunkkal kezdünk. Azt a dalt hozom, amit élőben előadott tavaly a stúdiónkban. Be Mine, eztől nem sokára.
1: Megjelenítés tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most... Magyarország leghosszabb

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek. Kint voltunk egy hétig, bulikáztunk, jó nagy volt kint a por, aztán ilyenkor az ember olyan könnyen összeszed ilyen felső légúti betegségeket, hát szegény Lóllyal is pont ez történt, akit a folytatásban hozok, az aktuális dalt, a David Puentes-zel közös Golden Summer-t, életében először le kellett mondani a koncerteket emiatt. Jó bulás, Lóllyal!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és ezekben a percekben is zajlik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 arénában. Pulmex szettje után Jauri kettő fogja zárni a mai line-upot, de minden aktuális line-up, vagyis DJ beosztás megtalálható például a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, és egyéb fontos hasznos tudnivalók a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Így

0: alkalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

egy, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez...

első küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így, ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázserejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges hordfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges hódfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta, a Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszántúlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hozom már is az óra showmennyét, Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes showműsor. És hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjeszti

0: podcast. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nagyon szeretjük őt, egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárra járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámul be a föncilti lakások ablakain. Egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem akart bemászni, csak nem látott semmit, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát? Hát
2: de azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát nem ilyen neki ijeszgetne a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát ez... Mondd el a szennyesedet, mert jön a kukkoló.
3: Így van, így van. Szerintem nem tudom. Én nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skálát.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most meg egy megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát biciklire állok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni?
3: Vagy keres valamit.
1: Vagy keres valamit, vagy nőket
2: a
1: néz.
2: Sajátját keresi? Vagy a tiédet?
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj van abban.
3: Szóval egy érzést keres. Benéz én családokhoz, és nem ez. Amint a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez a jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: A szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Igen. Nem Nyíregyházán.
1: Nálatok Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Ebben a hőszivattyúk megjelenésével megjelentek a másfajta Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazi. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: ellene lépnél fel? Neki lépje fel.
1: De hogy itt vagy, akkor hát
2: lépje fel. Amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: ebben az esetben biciklinel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor...
2: Akkor
1: na, csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: ellene.
1: Nem olyan
3: típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nyíregyházán nem csinálom
3: velük? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy látta a nadrágját és a pólóját, és ő biztosan fotót készíteni róla. Ő csak benéz és véleményt formál.
1: Jó, te már láttad a videót? Megnézted? Hát a valami földi.
3: Meg. Azt ránézni, hogy nem a családból Péter, tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság. De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, na hát, ide se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. De, hogy valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: A Szeged
1: ott a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leszette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én keresem a macskával.
1: igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Mert nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a Szentendrén csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát beteg, hát összeszarod magad.
3: De szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk. Az mert
2: igen, az a Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös Major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg. Tőle
1: ijednek meg. Nem fosod össze magad, ha ez rá köszön.
3: Nyíregyházán belőle igazi mennyasszony csinálnának.
1: Nyíregyházán azonnal kapnál bükköt.
3: Hajna három körül megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják a nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen éppen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen mári volt futár, és nem találja a címet. Csak azért nézve, hogy van-e mit tenniük.
1: Hetek óta keres, akkor... igen, egy kihűlt pizzával és egy nagyon megkeményedett risottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi
1: bukoló, és jön mindenki.
3: Rögtön kijutózhatta magát a Szentendrei. Na!
1: Mondom a következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertembe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben családi ház a kertjébe. Na?
3: De harisnyában?
1: Harisnya van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején.
3: Két ilyen combfixre. És látjátok, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A ferencvárosi nyest.
2: Igen. Új, de
3: azt
2: jó.
3: Akarok lenni.
2: A besurranó?
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. Fölmegy, körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. Püspökladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
2: Megfigyel.
1: Jó arcok.
3: Délegyházán van Pumukli, aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül. Autókat mesztelenül bringázik.
1: Várj, de elemezzük, te miért Pum vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
2: Ó, nyilván, hát becsípődik a cucc.
1: Nyilván te ilyesek.
3: És ha nem,
1: és baltával?
3: Baltával veri szét a postát. Az autókat is mesztelen bringázik.
1: Teljesen. Kumadaras, figyeld! Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Nem csinál, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkit. Alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kumadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
3: Budapestiek írják, hogy Tídeni van.
1: Igen, Tídeni van mazgban. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
3: igen.
1: Ez van?
3: Igen.
1: Gyerekek, Tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte nekünk.
2: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
1: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
3: Szabadság.
2: Igen, hogy példás, családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
3: kényszerű. Jó. Úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
1: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és onnan ágyzik fölötted a csávó.
3: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bombona szokott öltözni, hogy elcsibja a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj, Sanyi.
3: Dáj,
1: Sanyi, nagy harsány. Mikor fél utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most így a következő írás sajnos rossz vége lett. Kiváló ember volt ez, Sanyi. Nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jó, mondom, tessék, Nagy Kanizsa.
3: Igen.
1: Oké. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
2: Jó. Megvettük.
1: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Mi a Mad Max ruha? Mi az a Mad Max ruha? Hát, mit csinál?
3: Igen, szét van tépve, le van így lakva, ilyen, tudod, ilyen csimbókóban áll rajta, nem? Tehát ilyen...
1: Aha, tehát ilyen klumpában megy. Tisza Várkony, figyeld. A csávú nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszajön, és folyamatosan számol.
2: De miért alsógatja?
1: Tehát az, hogy kocsikat számol, az teljesen normális, hogy miért van alsógatjában.
2: És télen is, az hírban még meglétszél.
1: Szigetszentmiklóson van Horpi.
3: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hím.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horti. Úristen, velük kellene egyszer. De Horti cuki.
3: De spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá egy, a legkegyetlenebb módon.
1: Igen. Kuszen Miklóson még ismernetek kellene csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szekőkútban, és a kutyáidba vakocsizta.
3: Ez, én nem tudom, engem ez ezen, engem... nem tudom, mi vár rám a jövőben, úgyhogy...
2: mi szeretnél lenni ebből?
3: Ugye minden benne a pakliban.
1: Figyelj, én engem ezek nagyon szórakoztatnak ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ebben, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
3: Miért a Balkányban lakó piton?
1: Jó, tessék, mit csinál?
3: Mit csinál? Nem írják, csak azt hiszem, hogy nem piton.
1: Jó, csak mondd el a nevét, ha ott van, nem megpróbálják kitál, mit csinál. Tessék, van név?
2: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond. Körszakálasz.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel? Jó, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
3: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
2: A különleges eszencia.
3: Igen. Meg amiért nem szeretett, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
1: Jaj, nagyon, úristen, nagyon szeretem. Hát én tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
3: Jászberényi Eszmeralda,
1: tessék.
3: Itt megkeressük. YouTube-on felvonáltalag.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás. Jó.
1: Jó, igen.
2: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
1: Ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
2: Ott volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
1: De túlélte.
2: A csávó azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
3: Ez nem szekrény, ez egy Feredékkalitka. Elmondanám
1: neked? Sírom. Azóta igen, félbe belecsap a villám, és szekrényben van. Puszta mérges.
2: Ez a helyszín,
1: van egy kocsma, a sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szám.
2: És gondolom, dűl lett szembe. Még 90-es évek leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
3: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen,
1: tessék,
2: és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
3: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. 2 rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangó a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsénői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
3: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyit?
3: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
1: Ezt nem bírom.
3: Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen. Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. Hunad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A nepális-tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAVA egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon. Minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
1: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. A férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
2: Közlekedési hírek.
0: Az M3-ason Bag és 60 között a 47-estől a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, és hogy elment ez a hét? Már csütörtök, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Eszter, jó reggelt!
2: Hello,
1: kis pihi gyerekek, nem? Már megyünk ki a holnapot. Hát most mit izélünk ezzel? Hát most...
3: Szerintem tök korrekt, nem is voltunk Szabin már 4 napja.
1: Ennyi. Hát persze.
2: Meg is vagytok feszülve, látom az arcotokat kicsit.
1: Igen.
3: Na lesz, mit szólsz, hogy összeöltöztünk neked?
2: Na, az most nagyon sok vizuálisan, amit látok, az igazság, hogy itt két kigombolt sejeminges. Vagy nem sejem, mi ez?
3: Géz.
2: Nem géz.
3: Dehogy
1: Lemvászon.
2: Géz.
3: Hát ilyen gézing, lemvászoning. Könnyű nyári.
1: Fehér bérkeztem.
2: Mindenketten úgy néztek, mint aki egy latin lover továbbképzésre érkezett.
3: Közösen voltunk. Tudod, hát Júli viszi ugye Annát Sellő tanfolyamra, mi latin lover képzésen voltunk.
2: Én még soha nem láttam ilyen szépet.
1: Na most mondom, mindenketten fehérben.
2: Ez a két kiszökött melszőr ott, tehát csodálatos.
1: Én egy kicsit füstszagúan, de meg vagyok.
3: Mi volt tegnap?
1: Tüzeztek a gyerekek, és én már zuhanyzás után voltam, úgyhogy mondtam, hogy én ezt még egyszer nem, meg ilyen csillagnézés, meg minden, és hát rám jött, úgyhogy kellemes füstben vagyok, gyerekek, kellemes füstben vagyok, de szép fehérben. Nagyon szép csillagos este volt tegnap, úgyhogy lehetett nézelődni.
3: És most is lehet majd, az megvan, hogy
1: nagyon sok van.
3: Holdfogyatkozás lesz éjszaka, és 4:30-kor kezdődik, tehát a mi kelési időszakunkban, úgyhogy Eszter is kiáll majd a 7. kerületi birodalmába, vagy 9. vagy
2: hanyadikat. Mit sérteged?
1: De ráadásul teli hold, várjál, tehát hogy nagyon komolyan, ha azt látszani fog, az jól fog látszani, mert hogy teli van a hold, tegnap néztem, vagy majdnem teli.
3: Mondom, neked igen, 80%-os eltűnése.
1: 80%-os eltűnése a 100%-os holdnak, mert hogy teli holdnál kezdődik a holdfogyatkozás, úgyhogy az nagyon szép.
3: Úgyhogy hajnali egerek, bagyok, 6 órától műszakba állok holnap reggel, tekintetteteket.
1: Ó, de jó.
2: Pékek. Postások.
1: Korákkelők, inszomniások.
2: Ez most nektek.
1: Igen. Kérlek szépen, péntek a teli hold. Tehát egy napra vagyunk a teli holdon.
3: Én azt mondom, hogy
2: érzem is, hogy jön. Gyere rám, teli hold.
1: Gyere, nagyon kell. Kevés alvás olyankor, sok ébrellét, alvászavarok, és aki éjszaka fönn van, az tudja, hogy ezért történik, mert hogy teli hold van. Mi újság? Mindenkivel minden oké? Okay? Nagy pihenések, nagy sorozatok, nagy nézések, semmi?
3: Semmi.
2: Befejeztem a Sopranost, amúgy nem most, hanem még nyári szünetben.
1: De hát annak Péter is örül, kicsi Sopranost esténként. Az...
2: Befejeztem. Nincs több Sopranost.
1: Nincs több. Mondom, mert kicsi Sopranost minden este, azért hát irigykedünk.
2: Hát ezt
1: nem. Nem kell. 10 perc Sopranost, és szerintem hamarabb.
2: Ezek 60 perc Sopranostok voltak, csak mondanak.
1: 60 perc Sopranost.
3: Ilyen a főnök.
2: Hát a maffi az ilyen.
1: Nem tudod kire gondolni, vagy mi volt?
2: De mindig van kire gondolni, ugye?
1: 60 perc, nem így el. Közérbe elmegyek, lezuhanyzom, kétszer szívok egy cigit, hát 60 perc.
3: Hogy be, hogy lehet az bírni? Mit tud ez a férfi?
2: Naponta két részt is megnéztem.
1: Dupla Sopranos. Én meg szalonnát csütük a gyerekkel.
3: Rögtön egymás után volt a Sopranos, vagy volt egy délelőtt, és volt egy este?
2: Ilyet mentek pisilni.
1: Hát ez hihetetlen. Komolyan, én meg csillagot nézek, meg tüzezek, érte?
3: Az se rossz.
1: Itt meg dupla Sopranos van a 9. kerületben.
2: Hát látjátok, kinek mit osztott? Tehát az inaktív karaktereknek nincs szüksége már semmilyen inputra, úgy hallottam. Megoldják magukat. Néha
1: megsimogatják. Végre látunk két ilyen kókat hullott csillagot, de jó, ma is jó volt az elmélyünk aludni.
2: Néha megsimogatják a döglött macskát, aztán kis. Nem is tudom, hogy is van ez, na mindegy. Szóval örülök neki, hogy jó vagytok, srácok. Igények még.
1: Engem ez most feldobott.
3: Engem ez feldobott. Csavarodni, tudod?
2: Igen, hát tudom.
3: Szóban.
1: Macskákat senki nem kezdte el? Ricky Gervais macskás sztoria még nem?
2: Zsula. Zsula az egyetlen követő ebből a táborból, csak mondom neked.
1: Aki túljut a második részen, azzal vagyok hajlandó beszélni. Kezdő első részesekkel.
3: Hármas.
1: Nem, én most ízlelgetem a másodikat, de mondom, aki akarja, nézem.
2: És mivel nézed, Google Translate-re?
1: Hát Netflix felirat, mert olyan angol beszélnek ezek a macskák, hogy figyeld, ez a vidéki tájszólásos, szlenges angol-angol.
2: British English, Cambridge?
1: British English, vidéki tájszólással. De Netflixen felirattal nagyon jól hozzák. Csak olyan gyors az egész. Tehát
2: de mellett azért ott az egyik gyereked, aki magyarázza neked, hogy apa,
1: persze, ez apa nem, most ez nem vicce, apa most nem kell nevetni, apa jön, megint elbóbiskodták, eljél föl. Apa megint leheted magad. Igen, hát jó, hát kinek a Sopranos, kinek a macska.
2: Hát kinek érted? Mi ugye?
1: Kinek ki mit húzott?
3: Úri embereknek is jön az új.
2: És mi között van neked az úriemberekhez?
3: Ne, hát az is gangsteres, tudod, a Gándicsi.
1: Figyeljetek meg, a Juli mondott egy jót, és arra kezdtek ráfűzni, az jó lesz.
3: Nem.
1: De képzeld el, hogy jó lesz, csak annyit mondok, várjál egy kis ajánlóba, annyit mondok, hogy Netflixen a millió dolláros titok. Jó?
3: Millió dolláros titok.
1: Anna, tudja, már bólogat. Úgyhogy már láttad, már tudod, már nézed. Jónak tűnik.
2: Jó.
1: Jó? Jó karakterek, ki hogy bírja a nyomást, ki hogy reagál. Jónak tűnik. Szerintem szeretnétek.
2: Nem tudom, hogy el tudok-e fogadni bármit tőled ezek után. Ezek millió után, dolláros titok.
1: Hogy ajánlottam ezt a Ricky Gervais-es macskás őrületet?
2: Igen, én nem tudom, amúgy én a Ted Lasso-t nézem most még. És
1: arra sokan átfűznek.
2: Nagyon jó a Ted Lasso, az igazság, mert hogy kedves, és mégis nagyon-nagyon szórakoztató, és jó benne a poénok.
1: Valamit többször neki mentem, de lehet, hogy neki megyek újra. Egyszerűen, hogy van ez a sorozat, hogy tudod olyan, mint egy jó desszert. Vagy elkap, vagy nem, de ha nem kap el, holnap újra megpróbálhatod, mert lehet, hogy holnap olyan hangulatban vagy, hogy elkap.
2: Szerintem, ami neked tetszene, és ilyen régebbi sorozat, és neked
1: az a Guldenburgok öröksége.
2: Szomszédok.
1: A klinikák 326. részét, ha megnéznéd, akkor az biztos jó lenne.
2: Igen, ilyesmire gondolkodom, de nem, hanem a Shameless. Szerintem az neked nagyon benne.
1: Azt elkezdtem nézni, ez egy családról szól. Hát az figyelj, pokoli dan durva.
2: Az annyira durva, minden részben el kell menned családterápiára.
1: Igen, egy családról szól, ahol mindenki bolond, de olyan szinten bolond a család, hogy megőrülsz, az apa a legbolondabb, őrült mindenki a családba, és így szanaszét vannak, de valahogy mindig összeállnak. Zseniális, azt láttam.
2: Arra szól, hogy van egy függő apa.
1: Igen, bolond mindenki.
2: Egy alkoholista apa, aki ugye körül a gyerekek ilyen szuper parentifikáltak, és mindenki egy rendszer felállt, hogy az egész ugye működjön ez a család. És ugye itt a kisgyerekektől a nagygyerekekig mindenkinek megvannak a simliskedései, a maga feladatai, meg a maga játszmái. Nincs anyuka a képben, az nagyon sokáig nem is kerül elő. És az a lényeg, hogy arról szól, hogy párhuzamosan futnak ezek a cselekményszálak, hogy kinek

0: az öreg. Tehát az van, hogy már már volt olyan, hogy végstádiumban feküdt a kórház, és akkor is valahogy megmenekült. Tehát,
1: igen, igen, mindig túléli. Ja, gyerekek, ezek jók, ezek szeretjük ezeket a sorozat ajánlókat, mindenki tud belőle szemezgetni. Műsorajánló, reggel kérdezi egy hallgató. Igen, ez jó, ezt higgyetek el, sok hallgató szereti. Csak mondom, ott a szentendrei fantomunk, akiről tegnap elkezdtünk beszélni hét után.
0: Úgy látom, mosott, mert most
1: nagyon durván néz ki egyébként, össze-vissza fosnám magam. Igen, én összetojnám magam egy ilyen
2: hotel. Ilyen fehérítőt használ vajon.
0: Igen, ez amúgy egy kicsit a Szilárd rájuhetne erre azért.
1: No, de milyen jó témát adott nekünk, ugye? A Ráckevei Horpi, aki egyszer lefejelte a hévet, tehát, hogy és behorpadt a homloka. Hát milyen karaktereket találtunk tegnap? Hát jó kis témát. Annyira
0: durva, ez csak Szentendrén tud megtörténni.
1: Igen.
0: Szentendre az egyetlen hely, ahol az emberek megijednek ettől. Mondom, Szabolcsban egy ilyen nőnek látszó fehér ruhás alak végig menne.
1: Már
0: feleség lenne. Ennyit mondok nektek.
1: Igen, ugye ha valaki nem hallotta a tegnapi adást, beszéltünk a szentendrei rémről, egy nő álltak fehér ruhában, lehet, hogy férfi ijeszgeti az lakosokat, és már ilyen szentendrei csoportokban próbálják kitalálni, hogy ki lehet. Éjszaka tűnik föl, fehér lepel van rajta, össze-vissza fossa magát mindenki. Egyébként
0: a korábbi fideszes képviselő van.
1: Csak minden este ilyenkor megy haza. De nagyon szégyeli az elmúlt 16 évet.
0: Kopogtató cédulák, hogy kicsit korán.
1: Igen.
0: Elég körekező.
1: És hát találgatják, hogy
0: mi
1: lehet.
0: Mi Lázár van alatta?
1: Én szerintem ő már külföldön van. Szerintem ő már külföldön.
0: A tanulmányi programban.
1: Ő már nagyon messze van. Na mindegy, úgyhogy ja. Így van, gyerekek. Jól van. Na, nézzük akkor gyorsan egy-két SMS-t. GTA 6 bemutató a Netflixen. Az nagyon komoly, gyerekek. Ja. Az a igen, azt egy világ várja. Hát ez még csak a bemutató, és most lesz majd a GTA 6-nak a premierje. A félvilág ezt a játékot várja, óriási.
2: Jó, de akkor mit mutattak be a Netflixen? Meg.
1: Hát gondolom, nem tudom, hogyan készült, mit kell róla tudni, mi lesz benne új, nem tudom, ezt majd a szakik megírják. Én a gyerekek miatt tudom, hogy a GTA-t az
2: a szent és
1: nagyon várják, és őrület van a GTA-t.
0: Jött neked még egy jó sorozat ajánló, az Acapulco akciócsoportot esetleg.
1: Az jó, igen, köszönöm szépen.
2: 86-ból.
0: Úristen, de rég láttam azt
1: írni. Acapulco, az kötött, jó Isten, de jó. De jó is az, gyerekek, de jó is az. Ja, jól van. Oké, játékra lehet jelentkezni ma gyónunk.
2: Jó,
0: nincs kibúvás.
1: Akkor beírtam, mert ugye tegnap nem volt, de ő megörökölte a gyónást, és itt már többen kérdezitek, hogy mi van, meg már izzítanátok, meg már küldenétek. Úgyhogy lehet. Abszolút lehet. Fogunk gyónni. Átkerült már a gyónás. 3 hónapja a Csaba pisilek esténként. Jó, ez nem baj, én mondtam, hogy az addiktív, de várjatok ezzel, csak most
0: ez
1: még csak.
0: De ez már klinikai hírek, mert kérdezem, hogy ez most az, amikor öreg beteg emberek elmondják, hogy hova vizelnek.
1: Igen.
0: Ez lesz a... Jó, én jó,
2: nekem tudok menni ezzel. Az.
0: Én mondtam, is mesélni valamit a múltkor.
2: Azt egyszer elkezdted. Valaki vizelés, hát.
1: Hát kinek
2: mi jut?
1: Kinek mi jutott, így van. Úgyhogy 8 után, jó? 8 után.
3: Hova? Még egy jó sorozat.
1: Na, és akkor még egy utolsó sorozat, tessék.
3: Sorozat, egy sorozat ajánlás.
1: Nem tudom megjegyezni.
0: Sziszi a hercegnő. Igen.
3: Nem, nekem
1: ez
3: Laci ajánlott.
1: Várjál, valami, most hosszolsz.
3: Laci ajánlotta a Szabi előtt, sziasztok. Az a címe, hogy úgy is megtalállak.
1: Aha.
3: Úgy is meg, I will find you.
1: És ez...
3: Igen, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Egy apa, akit börtönbe tesznek, hogy úgy a fia meggyilkolásáért, és akkor innen majd megy a sorozat. Rohadt izgalmas, nagyon-nagyon tetszett.
1: Aha.
3: Azt mondta, hogy nézem meg. Ne, nagyon jó, nagyon-nagyon izgi, nagyon szövevényes. És
1: de hol, mi a stream, azt tudjuk? Azt
3: Netflix, igen, úgy is megtalállak.
1: Na jó, most már ezeket föl kell írni, gyerekek, nincs már nagyon sok van. Megjött a vadangyal, köszönjük, még kaptunk egy ilyet is. Oké, gyerekek, játékra, ha valaki érez magába erőt, jelentkezzem. Jó, és egy jó kis fekete-fehérrel, meg egy plusz ajándékkal gazdagítjuk. Na most nézd meg, ott van a Migerről is beszéltük. Olyan jó, hogy minden, amit láttunk az RTL híradójába, azt igazából tudjuk, hogy megbeszéltük. Ott volt a... Leszállt a kifutóra, és úgy katapultált. Láttad? Most már végre én is láttam a videót.
2: Igen, ez még már, nem volt, nem, hogy az első hírek még nem szóltak erről.
1: Igen, ez a Gripelem volt a kifutón. Ja. Ott van, nézd, nem van a kifutón. Hopp, és ott a katapult. Oda néz. Azt a mindenit neki.
0: Na most ez a veszélyesebb, vagy az elektromos roller?
1: Hát
2: az elektromos roller.
1: Az a katapult se piskolta.
0: Na most akkor döntsük el, mert amúgy felhívhatnánk valakit, aki esetleg.
1: Ezt elmondaná. Igen. Jól van, megyünk, jó fél hét, lehet jelentkezni játékra, kávé, te, aki mit szeret. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lófogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Szerelvényesén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy áva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Visszatértek a Mekibe a legendák! Új köntösben, de régi vonzerővel! Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
7: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
1: Újra itt a várva várt Müller Up 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
12: Világmárkák, világra szóló.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű. Részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: DJ-zik a Rádió Egyen.
1: Na mindjárt mondom, 3:07 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és gyónásra fel, hoppá, Balázs. Azon gondolkodom, hogy tényleg a kívánság műsor előtti napon akarod lerakni a piát, egyébként ez egy jó felvetés, majd én vasárnap akarok leszámolni a nyári alkoholizmusommal, és
2: hétfőtől itt fogsz küzdeni vele, ne csináld.
1: Most egy napot ráhúzok, akkor hétfő este, velem lehet alkudozni.
2: Szerintem legyen jó. Tehát korábban semmiféleképpen ne hozzuk előre. Érted, vasárnap egy olyan hangulatba teszed le magad aludni, hogy vége valami szépnek, valami jónak, és úgy akarsz kívánság.
1: Akkor hétfő.
2: Jó.
1: Akkor hétfő este.
2: Hétfő este.
1: Hétfő este elbúcsúzom akkor az italtól, mert hogy hétfő még van egy kívánság műsor, így van. Tehát ti mentek 10-kor, eltűntök innen edzeni, meg nem tudom motorozni.
2: Így van, még bedobunk egy dalt, van egy kérésünk. Hello, hello.
1: Jó, te kérsz egy dalt, így van, meg aki akar, és aztán. Jó, akkor hétfő este állunk le.
3: Maradok.
1: Te maradsz végig? Itt kell lenned?
3: Dehogy kell, hát miattad itt maradok.
1: Aranyosak vagytok.
3: Hogyne, telefonokat kapkodom.
2: Mi nem maradunk ezt.
1: Nem is sem, nem elvárás, gyerekek. Engem nem elvárás. Nem, kell ülnöd a kocsit, és be kell fel, hogy kérsz egy dalt.
4: Ezt nagyon meg tudok csinálni. Én ebben nagyon jó vagyok.
1: Ennyit kell csinálnod. Nincs más dolgotok, ez aztán menjetek, nem kell itt lenni. Hát elüldögélek
3: én. Persze, elüldögélek. Nem, nyugodtan menjetek csak.
1: Persze, élvezzétek a hétfői napsütés.
3: Majd a kedreggel, de
4: elrondottuk a dátumot, csak mondom meg.
1: Miért?
4: Mert szeptember 1-et kellett már belülni. Mert aznap van az első iskolai nap, akkor sokkal többen lesznek a kocsiban, és ugye még 31-e, akkor ez még ilyen kis utolsó rötyög, és mindenki mással elfoglalva, utolsó nagy alvás, és akkor ugye az első
2: hát
4: nagy durva.
2: Ez 10 után van.
1: Nekem
2: hát
1: szeptember, nekem augusztus 31-én 8-szor akkor meg kell jelenni. Tehát, hogy már nem nekem az iskolába. Tehát,
2: mi
1: hogy
2: van velük, ez normális, csak hát szeptember 1 az iskola kezdődik.
1: De nálunk osztálykirándulás van. Már nekem nem, hanem Noám is osztály kirándulás. Tessék? A kis Pistike.
2: És hátul ültök?
1: Leghátul ültök a kis Pistikával. Pistike nagyon ügyes. Ott szendvicset. Megeszem a kis faszírozott a zsemlét, úgyhogy. Ja, de a többi, igen, a bennek meg kedd. Úgyhogy a hétfő még egy ilyen tingli-tangli. Még hivatalosan a nyárhoz tartozik? Hát még hivatalosan még augusztus.
2: Igen, de a lezárása a nyárnak, elsői már bennülnek a suliban.
1: Igen, akkor már ott más kornyadoznak az iskolába.
4: De jó, de nem az általános iskolásokra lövünk, nem? Hanem
1: ez igaz.
4: Szóval,
2: Nem lő.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy aki hétfőn dolgozik, az kedden is dolgozik. Vagy aki kedden dolgozik, annak már hétfőn is be kell menni.
4: Hát de még hétfőn még ott mindent gyerekkel leszek elfoglalva. Mindegy, ti tudjátok, ne hallgass,
1: most már
4: mindegy,
1: ez van. Most már eladták, odaadták, úgyhogy most már.
4: Eladtátok.
1: Igen. Szia Balázs, az összes alkesz halogat, Szilvi, köszi. Egyébként ez így van. Persze, most ezt én vetettem föl, ezt hallgató vetette föl, de mélyen egyet tudok érteni a kezdeményezéssel. No, azt mondja, még nagyon régen volt nálatok Máté Bence a fotós, most, hogy újra feltelti Magyarországot a térképre, valamikor beszélhetnétek vele, nagyon durván tojás szerint szerettem, amikor vendégetek volt. Jó ötlet, köszönjük, felírjuk, tök jó.
2: Mit csinált, hogy fölteszi a térképre?
1: Ő most megint valamivel talán jelölt lett, vagy díjat nyert, ugye a év természetfotósa, de én most csak a műveit láttam, de nem tudom pontosan, hogy ez most világ szinten csinálja világversenyen, vagy Magyarországon, de hogy elindult megint valami versenyen, vagy jelölték, vagy odaért a világ 100 legjobb természetfotója közé, azt hiszem.
2: Az anyja úristen.
1: Bizonyám, és ott van a Máté Bence is. Ugye velem régen beszéltünk, itt volt, meghívhatnánk tényleg egyébként. Úgyhogy jó interjú, hogy fölírjuk akkor. Anna, kérlek, jegyezd föl a hajónaplóba, jó, hogy Máté Bencét kerítsük elő. Volt nálunk jó pár évvel ezelőtt, akkor arról beszélt, hogy hogyan csinál ő ilyen mindenféle leseket, és aztán egy hónapig készül egy kép egy ugróbékáról, ami szita kötőt kap el.
2: És mozdulatlanul fekszel egy hónapig egy ilyen sárkunyhóban.
1: Két hét előkészület, sárkunyhó építés, egy hét állatokhoz való szokás, és utána az utolsó egy héten, amikor már mindenki tudja, hogy ott van, akkor tudja megcsinálni a képet, felfoghatatlan. Nem is értjük, hogy egy ilyen természetfotóban benne van egy fél évnyi munka. De tényleg, a helyszín, az állat megszokása, a táborhely megépítése, felfoghatatlan.
2: A piros csőrű szövőmadárról készített képet.
1: Igen, a piros csőrű szövőmadár. Egy olyan kép, tudod, hogy azt hiszem, hogy jól elkapta, igen, na az 3-4 évig készült arra a képre. Tehát tényleg felfoghatatlan univerzum.
4: Ezt képest egy buliban pillanatok alatt lehet készíteni olyan képet, amire szintén mindenki emlékszik majd.
2: Igen, és nem is kell beállni.
4: Igen. Most kell állni sehova, csak jó időben kell jó helyen lenni.
1: Én tegnap megcsináltam az év természetfotóit, lehet, hogy én is jelölöm magam.
4: Na, mi történik a fotódon?
1: Bementem a gyerekekkel pecázni, ők elektromos hajóval mentek, ilyen kis, nem csónak, nem jacht, hanem ilyen
2: kis csónak.
1: Úsztak a Szápon, és én aludtam a Szápon már, elaludtam. Mennyire bácsis, nem?
4: Szóval mondták neked, hogy Vassap?
1: Vassap. Akkor menjél fel a Vassapra, szekisdal, ugye? És nagy balin horgászatban voltak, és csináltam egy olyan naplementésképet róluk, hogy...
2: Hogy ugrik ki a balin a csali fölé.
1: Görbül a bolt mögöttük badacs, hogy megy le, figyelj, tehát nem én csináltam akkor... Nagyon jó kis kép lett. Úgyhogy ez van. Én is Máté Bence vagyok, az nem jó nektek?
2: De ha tudsz fotózni, jöhetsz.
1: De várj, azt jelenti, én Bence Máté vagyok, az nem jó nektek. De fiam, van fotód, akkor oké. Nepáról fogunk-e beszélni? Megemlítjük, gyerekek, nagyon nincs mit, de megemlítjük majd, borzasztó. Hát te két napja ezzel van tele a social. Felfoghatatlan.
2: A felfoghatatlan az, hogy jöhet egyszerre egy helyen ilyen mennyiségű víz.
4: Ezt mind tőlünk lopták el?
2: Olyan, hogy nekünk azért nincs víz.
4: Ez mind a Velencei tóból lett összegyűjtve, mondom neked, Feri.
1: Ugye ilyen villámárvíz, hát a villámárvizet az úgy gondolhatjuk, hogy ilyen hát jó kis árvizecske. Itt fét a hegyekből megindult, hogy olyan mennyiségű víz, hogy letarolta a házakat, völgyeket. Felfogadatlan, milyen erős a természet.
4: De az, hogy ilyen magas volt a víz. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy és az, hogy azok az emberek, akik ott voltak,
1: döbbenetes.
2: Mert az árvíznél csak ugye azt gondolod, hogy elkezd lassan, vagy hát nem lassan, gyorsan, de elkezd emelkedni folyamatosan. És itt nem az történt, hanem egyik pillanatról a másikra.
1: Nem, én valami olyan animációs időt láttam, hogy volt valami nagy víztározó, vagy valami gletszer, vagy valami hatalmas nagy tó, abba beleszakadt, vagy beleömlött valami nagyon nagy darab a hegyről.
2: És akkor az...
1: A hegyről lezuduló lavina az itt telenyomta ezt a tavat, amiben már nagyon magasra gyűlt a víz, és az a kigyülemlő víz, az átbukott a saját medrén, és elindult lefele a hegyekből. Aha. Ugye a kínai, nepáli határon talán, vagy tibeti határon ott indult el valahol, az félelmetes.
2: Hát, hogy vasúti kocsikat, házakat tesz úgy arrébb, hogy
1: ja, mindent.
2: Tehát ott nem maradsz életbe.
4: Szerintetek amúgy, amikor így megfordulsz, és mögötted van ez a 30 méteres ilyen víz, nem tudom mi ez, egy szörny.
2: Vízfal,
4: vagy ilyesmi, hogy ott van időd még ezt felfogni, hogy ez már csak...
1: Szerintem rohansz, tele vagy adrenalinnal, egy pillanatra azért valami bevillam, hogy szerintem ennek itt a vége. Van időd, 5-10 másodpercet a futsz közben azért az agyad jár.
4: De ilyenkor, amikor megjön, tehát akar víz, akkor így, hát akkor a nyomás, nem? Tehát, hogy egy
1: nap... Van olyan videó, hogy úgy nyomás, vagy futás? Tehát, hogy
4: nem úgy nyomás, hanem
2: a víz nyomás.
4: Tehát, hogy miben halsz bele? Tehát nem a megfulladásba halsz bele, hanem a súlyába halsz bele a víznek, nem?
1: A súlyába is belehalsz, meg is üthet valami, amit hoz a víz, azonnal fejbe ver valami, de hát ha meg...
2: Hát vagy képzeld, de neki nyom egy épületnek. Tehát 10 méter állsz egy épülettől, megfog a víz, és neki ver.
1: Na, tényleg felfoghatatlanul durva. Tehát mindenki látja, ugye a külügyminisztérium már keresi a magyarokat. Nagyon durva videók vannak.
4: Voltak itt magyarok?
1: Vannak, keresnek is, igen. Hát 380 turista, de hogy ez nőni fog ez a szám. Hát itt ezrek. Szóval ez a 162 halott, ez még ilyen nagyon alábecsült.
4: Az az érdekes, hogy minden kontinensnek, vagy minden országnak azért vannak ilyen bejósolható természeti katasztrófái, tehát mondjuk tudod, hogy Texasban tornádó van, stb. De azért Nepálról nem mondtad volna meg, nem, hogy bent pad a napakliban.
1: De azért Nepál nagyon földrengős, törészzónán fekszik, földrengős.
4: De itt magára az árvízre gondolok.
1: Az árvíz az igen, az talán nem.
4: De hogy nem volt benne egy a top de, 5 gondolatomban Nepállal kapcsolatban, hogy elvihet egy ilyen villámárvíz, nem?
1: Igen, tényleg durva. Na jó van, gyerekek, menjünk valami vidámabbal, itt a hallgatónk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
4: Éppen tolat, úgy hallom.
1: Tolat vagy lélegeztetőn vagy? Mi a helyzet?
5: Egyik sem. Hát éppen úton vagyok egyébként, Pécsre, de félreálltam,
1: aha,
5: hogy tudjunk beszélni.
2: Mi csinálsz Pécsen?
5: Hát kisfiammal megyek, neki lesz egy filészeti beavatkozása igazából, úgyhogy semmi olyan komoly.
1: Na, filészeti beavatkozás, aha.
4: Szúrják?
2: Vágják?
5: Nem, sem ilyesmi, hanem csak ilyen kisebb műtét lesz neki, mert van egy pici hallás csökkenése, úgyhogy ez segítik.
1: Kiszedik azt a matchboxot a füléből, ami eltorlaszolja. Egy piros kamion.
2: Másik oldalról meg az illatgyertyát.
4: Ez egy nagyon bonyolult eljárás, és gombelemeket távolítanak el a hallójáratból.
1: Nem is tudom, hogy szúrnak-e még. Ez van még? Igen, mert az arcüreg szúrás az már ugye azért gyerekkorú nagy traumái közé tartozik, de az már azért nagyon nincsen. A fülszúrás az még lehet, de...
2: Hát, hogyha már annyira vészes a helyzet, tudod,
1: akkor meg szúrhatják, igen. Jól van, kit választottál játékra? Kivel játszanál, Zsófi?
5: Hát a Ferit választottam.
1: Helyes, játszol, legyen így. Csak az öreg.
2: De.
1: játszott.
2: Még az anyát seggedett, tényleg
1: már. Játszott csak itt a fehér flanelingébe, érted itt. Beachbadiskodik, meg ilyen beachbolyoskodik, érted?
4: Nagyon gyanúsak vagytok nekem, még mindig, de ráadásul neked nyakláncod is van, tehát hogy a kettő együtt, hogy nekem mi lesz.
1: Nekem ilyen szándokános vagyok, nyaklánccal kigombolva.
2: Szándokános.
4: Nekem ilyen sudokrémes vagy, ha engem kérdezel, de nekem mindegy.
1: Igen, egy vasalás azért elfért volna. Na jó, indítom a játékot, akkor figyeljetek. Kész vagy, Zsófi, meg okay. Vagy minden nem?
5: Persze, igen,
1: kész. De milyen jól viselkedik ez a gyermek? Vagy nagyon jól nevelt, vagy nagyon fél a műtéttől.
4: Nem, hall semmit.
1: Vagy teljesen süket. Semmit, semmit nem hall, ülné már a kocsiba, és azt látja az anyatátok.
5: Nem.
1: Na jó, izgul. Na jó, akkor figyeljetek, 3-2, tessék.
2: Kaposvári vagy, Zsófi?
5: Ott lakom Kaposvárnál. Mm.
2: És akkor miért kell Pécsre menni?
5: Hát, megmondom őszintén, mert ott meg vagyok elégedve az orvossal.
2: Aha, oda jártok.
5: Oda járunk. Közben én is kezdhetek.
2: Hogyne, persze.
5: Te szoktál járni a DJ Otinak a koncertre?
2: Hogyne, voltam most is. Mit képzelsz? Te is voltál?
5: Hát, az negatív.
2: Aha.
5: Ez negatív.
2: Ez mit jelent?
5: Hallom a Balázs suttog. Hát,
2: te hallottad, számból... hogy milyen ing van rajtunk ma Balázssal?
5: Azt hiszem valamilyen világos színű ing. Egy
2: nagyon
5: flanel,
2: jól látod.
5: Ha jól hallottam.
2: Flanel. Uh-huh. Flanel. Jönnél, jövőre jönnél Otira? Intézzem?
5: Lehet, hogy elmennék. Mert a barátok szereti.
1: Meg vagyunk.
2: A negatívval együtt.
1: A negatív, én csak annyit mondtam, hogy negatív. Itt szóltam rá, itt nem is hallottam. Valaki a nemre azt mondja, hogy negatív, igen.
4: Ügyes voltál.
5: Valamit muszáj volt mondanom.
1: Jól van. Gyermek, tapsol, próbálja leolvasni a szádról, hogy mi történik?
5: Próbálja. Ő nem hallja.
1: Na jó, figyelj, mutatjuk a plusz nyereményt, így szól, mert még az is van.
6: Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Miért nem a Vidor Fesztiválra?
4: Ezt én is szeretnék kérdezni, miért nem a Vidor Fesztiválra? Gyertek,
2: mert nagyon messze van.
4: Nem, presszer lesz ma, mondom neki.
1: Azt a mindenit.
2: Van költségvetés. Az igen.
4: A Szabolcsilomából.
2: Mondjuk Kaposvárról azért Gödöllő sincs közel.
1: Az nincs, de majd.
4: Kaposvár egy házat nem lehozod, hát figyelj, semmi.
2: Egy 500-as.
1: Mentek egy jót. Jól van, oké, köszi a játékot, csáó, küldjük.
5: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello.
2: Negatív.
1: Na jól van, negatív, igen, a negatív az kemény volt.
4: Ez egész gyerekkoromat a fülorgégészeten töltöttem.
1: Figyelj.
4: Az egészet.
2: Minden mozdulat megvan. Felmelegített sópárnátok?
4: Semmi se segített.
2: Dehogy nem.
4: Az csak izé volt.
2: Jó, én nekem jó eset, én szerettem.
4: Jó eset, ez igaz.
1: Ugye, akinek szúrták az arcüregét, az soha nem felejti el. Hogy ez micsoda. Azt nem, aki kitalálta, az egy Mengele volt. Az tényleg komolyan mondom. Az nem hiszem, hogy annál nem volt humánusabb megoldás, mint hogy egy rohadt nagy tűt felszúrnak az orrodba, abba bevezetek egy csövet, és leszívják a gennyet. És hallottad, hogy recseg az orrod. Neked a füled vagy orrod volt? Igen, mi volt? Arcüreg vagy fül?
4: Füles voltam, orrüregemből kivették ugye az ormandulámat, amit ugye úgy csinálnak, hogy egy nagyon erős fickó, egy bőr. Mi ez, amit hordnak a szakácsok is?
2: Bőrkötény.
4: Egy bőrkötényben magához szorított egy fém székben, és akkor ott ugye mindenféle érzéstelítés nélkül kitépik az ormanduláidat, ami minden gyereknek nyíregyházan az első emléket tulajdonképpen a gyerekkorából.
1: De tényleg nagyon durva, hogy ez nagyon, megmarad. Igen. Nagyon durva.
4: Igen, hogy aztán utána, hogy visszanőhessen, hiszen az ormandulá.
1: Igen, ez visszajön. Igen. Én arra emlékszem, hogy lekötik a két kezemet, csávó lehajtja ezt a cuccot, ezt a tükröt a szem előtt. És így le van kötve a kezed, és felszúrják az orrodat, és arra is emlékszem, 6 éves, hogy recseg az orrom, hogy szúrja be ezt a tűt, és a tűbe valahogy benyomja azt a csövet, és mondja, hogy fújjam, és alám teszi ezt a fekete fura, ilyen fura alakú, embrió alakú
4: vesetállat
1: alá. Minden megvan, pedig 6 éves voltam.
2: Ki, és az a te fejedből jön.
1: Figyelj, és lekötötték akkor még a kezedet. Mondom, ezek Mengelék voltak.
4: Emlékszem rá, hogy volt olyan fülorgégészeti beavatkozás, hogy elbújtam az orvos elől a saját. Ez ben voltam a vizsgálóban, tehát kirúgtam magam a kezéből, és bebújtam az asztalak alá. Emlékszem rá.
1: Tényleg, rohadt jó tudom meg, aki ezt kitalálta.
2: Üldözük.
4: Hát de gondoltam, én mentem már keresztül, akkor a volt olyan is, hogy, hogy be akartak kötni infúziót, de nem találtak rajtam vénát, ezért a talpamba akarta bekötni. Én ránéztem anyám, és mondtam, figyelj, engem dögöljek meg, menjünk, engem dögöljek meg, nem érdekel.
1: Anya, nem szívódott fel, ezért 38-as a lábad 56-osra nőtt, mert ott volt a fél liter folyadék benne a talpamba. Igen, bevett a fél liter folyadék a bütykötbe. A bütyköt felszívta.
4: Viszont nagyon érdekes, hogy a luttapom teljesen elmúlt.
1: Igen, kényelesedett.
4: Teljesen meggyógyul.
1: Igen, börtönjárra érte, szívemből beszélsz, Bali, igen. A mai napig el tudod sírni magad, ha eszedbe jön az arcüreg felszúrás. Szerintem arra mindenki, akinek ezt csinálták, az megvan.
4: És bevisznek abba egy szobába, hogy szintén csak gyerekek vannak, és nincsenek, és az egész, az egy olyan, ilyen twistoli vér, csak kínzással.
1: Nagyon durva.
4: Nem, ott ültök 80 gyerekek, ilyen ágyak végében, és vajon értem jönnek még a szüleim a végén? Vagy
1: tényleg, nagyon durva.
2: Itt fogok leérni az életet.
1: Én nem tudom, azért erre kíváncsi, hogy ez egy nyugat-európai, amerikai protokoll, ez egy kelet-európai protokoll, ez ott őket is szúrják, ezt valaki kitalált itt Magyarországon, hogy szúrjuk meg, hogy kitalált?
2: Nem,
1: nem volt antibiotikum, nem volt valami orrcsepp,
4: a mikrobiom a érdekében inkább nem
1: antibiotikum. Szúrni? Ma már ez antibiotikum van, egy
2: genyes. Ma már igen.
1: Hát 80-as években nem volt antibiotikum. Azóta találták fel, hogy miért kellett ezt akkor szúrni? Mi változott azóta? Ez írja már meg nekünk a gyorfülgégész.
2: Nem tudom, hogy ma szúrnak el.
1: Nem nagyon. Orrot már nem. Ez a roncsolós orrfelszúrás, ez már nincsen. Nincs. Fület még igen, de ez a tű, kézleköt, orrba be, ezt már nem csinálják.
4: Jó Isten.
1: Figyelj.
4: Az egész, meg a szaga a kórháznak.
1: És a figyma szűkület műtétem. Na,
2: na
4: figyelj!
2: Az érzéstelenítés nélkül foggal vették le.
1: Figyelj, az szopránosz. Hát az tényleg az, igen.
4: De volt figyma szűkület műtéted?
1: Elmondom neked egy kávé mellett, jó? És nem akarom holnap elolvasni a kis kegyelmi és a nőklapja kávé.
4: Ez edukációs eget, sok férfinak már előre, Balázs.
1: Hadd ne meséljek erről neked adásba, de utána nagyon szívesen megmutatom a hegeket.
4: Képzeld, de erről hallgattam most. Na ezzel fogjuk kezdeni a
1: következőt.
4: Nem a tiéddel, hanem általánosabban a figyma szűkületem, és új híreket kaptam ezzel kapcsolatban a fodrásznál.
1: Szerintem edukáljuk egy kicsit, de mindenképpen. Megnézed a hegeket?
4: Meg. Na utasd, apukám.
1: Jövünk mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A Gyökertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van, én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forinttel pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta. A Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

önöket egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Blaskó Eszter, Feri Bá-

0: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Mai témánk a fitybeszűkület.
0: Igen, mit hagytuk abba? Jelentkezzenek férfiak, fotóval bizonyítsák, hogy mi a helyzet jelen pillanatban. Úristen, oda nézzetek, mekkora eső van.
2: Armageddon.
0: Armageddon. Előttem süt a nap, mögöttünk hát viszont ott Pest környékén. Valami komoly zivatar, Újpest. 13. kerület, az ott most nagyon
1: én
0: kapja.
1: Én nem látok semmit.
0: Nem látod?
1: Csak kicsit beamborulva.
0: Kicsit ott van egy ilyen kis eső. Az arra, ott a másik oldalon, az komolyan. Komolyan néz ki. M1-es a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében terelésre lerobbant kis tehergépjármű vesztegel a 25-ös kavicsnál, emiatt a külső zsászsávot lezárták. Nagy a torlódás már most. Köszönjük szépen. 0623111111. Ez az SMS számunk. Frisset láttok, hallottok, akkor küldjetek.
1: Szóval kézzétek el, hogy voltam a fodrászomnál, és egy nagyon kedves...
0: a fodrászpletykákat.
2: Nő vagy férfi?
1: Felcsátítottak, ismered a fodrászomat, Balázs a fodrászom.
2: Ja, Balázs!
1: Balázs!
0: Egy
1: fufut. Megtanult a fecolót, aztán...
2: Szokta ondolálni?
1: Igen, fúj.
0: Miért? Nagyon jó vagyok.
2: Miért? Ez egy szakkifejezés.
0: Nagyon jó vagyok ondolálásban, csak szólok.
2: Hát ezért mondtam.
0: Szopránoszban
2: is ondolálásban.
1: Ez a kis specialitása.
0: Na, mik a legújabb iparági fodrászpletykák?
1: Na, ott ültem egy nagyon kedves, nagyon-nagyon-nagyon vonzó hölgyel, aki a 20-as évei végén járt, és sok randizáson van túl, és arról panaszkodott, hogy megnőtt a fitma szűkületekből felnőtt férfiak száma, és hogy figyelj...
0: Ez a fodrászhoz akarok járni
1: én. Figyelj, hogy kedves, nagyon jó a kinéző, jól kommunikáló, érzelmileg intelligens, sikeres férfiak, akikre igen, azt gondolnád, hogy aztán nem egy nagy vasszizdasz elmenni egy ilyen problémát megoldani ugye egy orvossal, aha, nem mernek elmenni az orvoshoz, és inkább hozzászoknak ahhoz a teljesen ugye vissza, hát ilyen lekorlátozott létállapothoz, amiben lehet élni egy szűkülettel, és alkalmazkodnak ehhez, és ezért mennek tönkre a párkapcsolatok, mert ki se tud alakulni rendesen, mert ugye nyilván azért ehhez nehéz igazodni.
2: És a fél a fájdalomtól, vagy ciki?
1: De az a durva, alapból fájdalomban él, hiszen ugye a fitymaszükület nagyon az, fájdalmas. Meg ugye, hogyha az esetleg netránatán valaki izgalomba jön, akkor az ugye szakad.
3: De jó, az reggel hétkor.
0: És felnőtt férfiak, mert gyerekek oké, hát azt ugye megcsinálják, megműtik.
1: Felnőtt férfiak. És jó módú, jó kinéző, kedves, jó kommunikáló felnőtt férfiak.
0: És ott volt a fodrászod...
1: Igen,
0: randizott volna velük.
1: Nem, a fodrász a férfi. Én egy másik vendége beszélgettem, nem a fodrászom.
0: És a vendég ott lett volna, randizott volna a pasikkal, megtörtént volna a dolog, és ott voltak felnőtt férfiak, hogy jaj.
1: Na figyelj, így ne nyúj hozzá, úgy tudsz, hogy kicsit, hogy igen, és akkor ott már azt már ne, és igen, hát tudom, hogy izé, de nem. Igen, így van. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ez most egy szűk minta, amit ez a lány kapott az élettől.
2: Igen, ő csak
1: és az, hogy valami, ránéznek a fitymaszűkületes férfiak, és azt mondják, hogy na, ő lesz az.
0: Okay,
1: ő lesz az,
0: mit
1: várjunk? Ez most tényleg van.
0: Lajos vagyok, 32, igaz?
2: Igen.
0: Zsófi vagyok, tegnap este randiztam, 42, nagyon igaz.
1: Már írják, tessék, sajnos igazad van, Eszter.
0: Béla vagyok, én is ebben szenvedek.
1: Na, tessék.
2: Meg tudom erősíteni, hogy így van, két ismerősnek a csaja mondta.
1: De látod ezt? De ez hogyan alakulhat így?
0: Na de várj, mi az oka, hogy nem mész el orvoshoz? Tehát Lajos vagyok, 42, szeretnék bejelentkezni. Hova kell mennem? Sebészhez, urológushoz? Hova menjek? Legyek én a mémet.
1: Jó, kérdeztél, én a krokit ajánlom, az a gyereksebészet.
0: Felnőtt férfi, bejön a kroki nevezetű gyereksebészet.
1: Egész helyi szerintem csak az ő fitmaszükület reklámét kaptam, miután ezt a beszélgetést végighallgattam. Igen.
0: De szemét vagy ezt így kibeszélni, Balit. Igen. De felnőtt korban ettől félsz ciki elmenni? Hát urológushoz is el kell menned. Ezek az orvosi vizsgálatosan is meg kell, hogy
2: történjenek. A férfiak. Hát
0: ez igaz, ha menjen, akinek öt anyja van. Nekem nem. Azért idegen férfi ne turkáljon a fenekembe.
2: Mondanám, 45-től kötelező lenne minden évben.
0: Hogy egy felnőtt férfi belenyúljon a fenekembe.
2: Igen.
0: Vegyen egy vért, és mondja meg vérből, hogy bele
2: kell. Nem tudja megmondani.
0: Legyen ennek valami előjátéka, egy előszobája. Ne nyúljon azonnal a fenekembe. Vigyen el vacsorázni. Vagy,
2: legalább ismerkedjünk
0: össze. Ismerkedjünk meg, meséljen egy kis az életéről. Oda megyek, és 5 perc, benne van a fenekembe. Hát azért milyen orvosi vizsgálat ez kérdezi? Menjünk egy közös egy moziba, vagy együnk valamit. Hát, hallottam
1: már ilyen. Szerintem amúgy a fülfelszúrásnál bátorodtak meg a doktorok.
0: Egyébként
1: ha ezt megengedik, én a picsájába is megnyúlok.
0: Ha ezt lehet, akkor elkezdek a segünkbe turkálni.
1: Így van.
0: Na mindegy, hogy akkor felnőtt férfiak félnek ilyen kis, de ott mi van ott? Van egy kis csippentés, van egy vágás, kis heg, gyógyulsz, és megvagy. Nagyjából ez a menete.
2: Hát a gyógyulási szakasz szerintem nem egy egyszerű.
0: Az nem egy egyszerű, de hogy akkor ettől félnek ők, és inkább...
1: Kis sisakot rá, gézbe.
0: Sisa, persze, kis kupakot. Igen, 8-as kötés.
2: Rajszámmal.
1: De hogy van a gyógyulás, Feri, neked hogy volt?
2: Nekem se, hogy én köszönöm szépen, jól vagyok. Zsül, neked hány nap volt, hogy felgyógyultál.
1: Szóval mit tudunk erre?
2: Meg szerintem szégyellett, hogy nem csinálták meg gyerekkorodban, nem figyeltek oda.
1: Már a körülmetélés?
2: És már 20 éves vagy, hát nem feltétlenül.
0: De van olyan, amit dokinál szégyelsz? Hát dokihoz mész. Tehát lehet szégyelni dokinál. Tehát felnőtt férfiak nem tudnak rendesen együtt lenni, meg intimitásban lenni, és inkább nem megy el dokihoz, és nem csináltatja meg. Igen? És olyan a nőknek is van ilyen apró pici szépséghibájuk, amitől félnek, de nem mennek el? Mit tudom én? Tapsi füles a nagy ajkuk, vagy nem?
1: Hát nem tudom, de az nem korlátozó őket abban, hogy tapsoljanak vele.
0: Ez igaz, igaz.
1: Tehát ugye, itt a probléma az, hogy ugye hát... Az
0: annyi, hogy színház előadás, né.
1: Nem, de viszont sokkal gyorsabban úsznak, hát az átlag.
0: Igen, nem kell nekik békaúszony. Ilyen gyávák lennénk mi férfiak. Ez borzasztó ez a fodrász pletyka, hogy ez terjed el róla.
2: Orvossal kapcsolatosan szerintem sokkal befosósabbak vagyunk, mint a csajok.
0: Egyébként ez igaz.
1: Gondolom ebben, hogy elveszik tőled azt, amiért gyakorlatilag létezel. Tehát a férfiak ugye az összes konfliktusodok a péniszedek körül szokott lenni. És akkor
2: de nem utána... vágják le.
1: Hát igen, de hát lekorlátozott magad, hát egy figymaszűkülettel mit tudsz csinálni?
2: Ja, úgy, azt hittem, hogy az orvos.
0: Utolsó adásunk egyik, amikor még reggel 7-kor ebben tudunk beszélni. Élvezzük.
1: Utána összeáll az elem,
0: a kis lurkok. Összeáll az elem, jönnek a kis lurkok.
1: Nem is csak az, hanem, de a lurkoknak is el kell ezt mondani, hogy ki meg kell mosni rendesen. Meg kell mosni.
0: Oké, okay. Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávább vagyunk. Oké, okay. Nekünk az urológus?
2: Nekünk
0: az, hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanú gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
1: Pici iráni fickon nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
2: Hogy van?
1: Hát a közös szemkontaktus.
0: De a szürke ujjai azok úgy járnak. Mert én azt gondolom, hogy a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme. De akkor mennyi
1: a nők nem félnek semmitől. Nem? A gyávák. Mi nem vagyunk gyávák.
0: Ez igaz lenne, Feri? Tehát mi jobban félünk az orvosi vizsgálattól?
1: Sokkal. Figyelj, én meg tudom operálni magam. Sőt, rendszeresen meg is teszem.
2: Ez egy évtizedes vagy évszázados belénk épített ilyen program, hogy a férfi az nem beteg. A család fenntartó az nem lesz beteg.
0: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű. Tehát nekem ha tűvel kell hozzám nyúlnom valahol. Tehát bármit. Még inkább azt mondja, legyen urológus. Nézzen körbe, járjon kibe. Az injekciós tű egy olyan dolog, hogy azt így meglátom, nem vágódok el a vérvételem meg semmi. De
1: csak a sima tű, vagy a goblánytól is rosszul lesz.
0: Nagyon kötött tűjén is mindig rájultam, hogy kötöttem meg.
1: Hogy jár a között?
0: Nekem az injekciós, hogy tessék, neked mi? Mi olyan gyomortükrözés?
1: Én érzéstelent is nélkül csinálom a gyomortükrözést. Már mondták, ne jöjjek többet. Azt mondták, hogy nem lehet össze.
0: Semmitől nem félsz.
1: Nekem, mondjuk a vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
0: Altatásban megcsinálják.
1: Nem akarok altatást. Engem lealtassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
0: Gyere, akarok lenni. Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi. Amit azt mondtad, hogy na, ezt ritkán.
4: Szádon keresztül bármi. Hát, hogyha gyomortükrözés.
1: Előző életeiből felgyülemlett bűntudat miatt nem lesz ez
0: neked valamit ledugnak, neked az, hogy ledugnak valamit a szádba. Neked például az annyira nem képzeld.
1: Hányni is tudod, nagyon könnyen. Viszont,
0: jó,
1: tudod,
0: de hát ez...
1: Megvan, tudod,
0: hát ez szem. Tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
1: Hogy került én a rádióban? Nem volt könnyű, de mindent megtettem.
0: Neked mi?
1: A szem, amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek...
0: Amikor kifordítják a szemedet.
1: Injekciót kell kapni a szemgolyójába. Ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról nem lehet...
0: Tűvel, meg, igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
1: Igen,
2: mi csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
1: Nem tudom, miért kapta. Ilyen a barátnő apukának diabetes miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
0: Azt a mindenit! Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
1: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
2: De nem, hanem de ki fél tőle jobban. Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
0: Mi gyávábbak vagyunk?
2: Az is férfi.
0: Nagyon sokan retteknek, nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz venni, mert az egy olyan félelem.
1: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
0: Miért? Üti a klaviatúrát, belerakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőket.
1: A sátán csendes kedves flegma szolgálja. Hát ők azért vannak, igen, hogy amikor ott van a kedves fogoros, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkő leszedéshez, akkor gyere már, Kati!
0: És akkor
1: így kifordul a szemed oldalra, és ott jön Kati, aki akkor tette le a...
0: Egy Mengele inkarnáció.
1: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy, nem, hogy csak egy jókáit végzett el, és ezért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
0: Kati most idegig viszi a fogjuk.
1: Konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, mert Kati jól érezte magát.
0: Jó, ami nekem még nem volt, de hát nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagy ő, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, és mondja el valaki, akinek volt katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta.
1: Nekem az nem volt szenokat.
0: Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, aha, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
1: Szimuláljuk ezt,
2: és most húzzuk fel a

0: Ba, elindul a vizeletet.
1: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
2: Mert nem tudsz kimenni.
1: Hát nem baj, hagyj pisiljek ágyba. Nem érdekel, hogy a hegszemegy hídig abban.
0: Műtét előtt, tehát a műtőasztalra nem szeretnék, hogy bepisiljél, ezért van fönn a katéter.
1: Nekem ez a nagy, ez a rettegésem, és ez meg fog történni. Úgy ezt
3: úgy ezt a magát.
0: De nem fáj.
1: Adok képbögrét, ne beszéljen róla senkinek.
3: Jó sikerült a magbérműt, annyi, hogy kis vizelet került a hasába, mert végig pisilt a második felé.
1: De nem van, amikor csak azért teszik föl, mert nem tudsz kimenni mosdóba, mert valami a műtét, vagy fekszel mondjuk egy hetet.
0: Hát
1: én lefedőt se cseréljenek, nem kell.
3: Kijött a kedves sorozatod, vagy új évad, azért
1: nektek nincs katéter felhelyezési para? Nincs.
2: Mindenkinek.
3: Hát mindenkinek. Nincs, de azon gondolkodtam.
2: Ami ilyen altáj, elől hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az a legrosszabb.
3: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldnek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
1: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni. Nem értjük.
3: Az volt, hogy akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem,
1: hogy 42 hetes teljesen.
3: Igen. 42 hetes teljesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az az érzésem, hogy itt van még hely. Na mindegy. De azon gondolkodtam, hogy a katéternek a felteszik, hogy akkor megijedsz, tehát eltűnik a péniszed, hogy akkor nem az, hogy megfordítani, mint egy babát, és rácsapnak a feneked, hogy előjöjjön.
1: Igen, ez jó kérdés. A katéterhez miért nem lehet egy 3/4-es colos lagot fölrakni rá?
0: Tehát az még rosszabb lenne szerintem. Ez egy vékony.
1: Nem, hát te föl
2: rá a tetejére.
1: Rácelux az egy meg vagyok. Minek kell azt oda végig feltolni?
2: Azért, mert nem ürül, érted?
1: Nincs ingerem pisilni?
2: Nem tudom, hanem valami ott lezár, és szétdurran a húcsólyagot.
1: Ráköti az opislagot, és bevezeti nekem oda a mosdóba. Én ott elcelukozzogatom, ha az lejön. Én megoldom magamnak ilyen ragasztószalaggal, vagy valami, nem? Rámegy a kupakra, kivezetik ott a WC-be. Átlépi a slagot, a dobjam, hogy jön be hozzá. Nem értem ezeket az orvosokat.
3: Vagy egy ilyen vákumba szivatjuk el folyamatosan, amit csak így csendben megy mellette.
2: Vagy te magad kézzel pumpálod a vákumot.
3: Igen, csak sok lenne a visszaélés, azért nem hozták ezt a módszert. Nem akarták.
2: Igen. Jó csontvelővétel? Kinek csináltak
1: már? Nem volt még.
3: Micsoda?
2: Csontvelővétel.
3: Nekem volt, epidurálom volt. Az ugyanolyan. Oh. Már ezt a gerincbe szúrják.
1: A szülés előtt kaptad valószínűleg.
3: A tű, bele szúrják a gerincedbe.
1: No, nekem a tű. Tehát hogy én egy ilyennél így fognék, hogy összecsuklanék.
3: Most nagyon jót írtam.
1: Én a tűtől kész vagyok.
2: Mondom neked, fekszel az ágyon, szegcsontból veszik, ahogy hívják ott, a velőt.
1: Zsül, nem kell még reklámra, mert
2: megjön a néni, ekkora tű, 15 centi, és ilyen
1: vavasra. Ja, már mindegy, ájult vagyok. Nem, ájult, már semmi, ájult vagyok. Már készíthetik a szelfiket a mesztelen alsó testemről. Itt én már nem vagyok ájulva.
3: Jó, írja.
1: Teljesen lefordultam az ágyról.
3: Írja a hallgató, belső aranyér gyűrűzés.
1: Egyre több félelmem van ezen a listán. Szóval, hogy igen, ugye ezt meggyűrűzik, ugye az következő van, bocs, hogy tudom, fölteszi rá a gyűrűt, nem mondom, hogy honnan.
3: Először egy kis szertartás, bevonultak a családot.
2: De már ez a külső vagy a belső?
1: Ez
2: már belső.
1: Én a külső tudom. De mesélték. Nem az a rossz, amikor elveszi a gyűrűt, hanem utána egy nap múlva, amikor leülsz a WC-re. Na ott.
3: Akkor van a gyűrű letétel?
1: Ott vigyél magad egy bibliát. Kezdte olvasni, az úgy tettem, hogy szugodtam, mert azt figyelj. Hát,
3: találkozás a jó Istenre.
1: Hát talán, ott bármit megígérsz.
3: Ja, és tudod.
1: Na jó, szóval sok mindentől félünk.
3: Igen, de ezt tudjuk folytatni, elkezdtek én az üzenetek.
1: Igen, kinek milyen orvosi parája van. Az is lehet, hogy még nem történt meg, de vizionálod, és nagyon félszületed. Nem az, amin túl vagy.
3: Jó, jöttek az eljárások is, jó, mert engem az is érdekel. Mitől lehet félni?
2: Igen, tehát hallgatói fele rosszul, vagy csak mondom.
1: A fejedben még, tehát még nem történt meg, de valamiért attól a beavatkozástól nagyon félsz, jó? Tehát ilyeneket. Ugye, jövünk mindjárt, Zsűr, integet, itt vagyunk a hírek után.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra

0: kulcsokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grand Devu Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
5: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
4: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
5: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a Nava Nyugta adat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. Hunad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A Nepál és Tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a Nava cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A Nava egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon, minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
2: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót, a férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Nagyon jó SMS-ben jellemezte nekünk egy hallgató a témát, az előző témát, amiben egyszerűen minden benne van. Hányok, félek, sírok, nevetek, és bepisíltem. Kérlek, folytassátok a témát. Igen, de tulajdonképpen ilyen volt, ugye, aki milyen orvosi beavatkozástól fél, erről beszélgettünk itt, és hát a legelképesztőbb, legrémisztőbb dolgok jöttek, ami még ugye nem vagy túl, csak valamiért vizionálod, vagy ha meglátod, vagy azt gondolod, hogy ez veled megtörténik, akkor az a legborzasztóbb. Igen, egyszerre volt dermesztő, ijesztő, vicces és hidegrázós a téma. De köszönjük
1: még
0: szépen.
1: Azért még mondtak, amire ezt lehet gondolni majd esténként, amikor lefekszel aludni, vagy rágyújtasz egy cigarettára. Ez pedig nem más, mint a hörgő tükrözés. Ami az, amikor a tüdődbe visznek le egy kis szondát, amit ugye hát nem altatásban csinálnak.
0: És nem tudom.
1: Te végig köhögsz, fuldoklasz, és ők pedig kicsit neked darabot belőle, hogy vigyenek belőle, hát majd a szövett arra.
2: Elég.
1: Én ezt egyszer végig hallgattam, ott a tüdő csinálják, és
0: igen. Ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni, hogy egyrészt Eszter fodrász elmondta, hogy sok a férfi.
1: Nem a fodrászom, szegény Balázs, mert ráhozod a szégyen.
0: Meg hogy még előtte, hogy az orrfelszúrás az miért volt gyerekkorunkban, meg a fülfelszúrás, és Anna megnézte, ugye, mert ma már ezt nem csinálják, és hogy az milyen dermesztő volt gyerekkor, vagy lekötözték a kezedet, és a 80-as években még nem volt széles spektrum antibiotikum, hatékony orrspré, váladékoldó, és azért ezeket az invazívabb, vagy fizikai beavatkozáspárti kezeléseket részesítette a szakma előnybe. Ezért tűnt el, hogy felszúrták az orrát a mi gyerekeink, vagy a mi nekünk, de a mi gyerekeinknek ezt már nem csinálják, mert hogy jött egy csomó minden más, ami kiváltja az orleszívást, vagy orrfelszúrást.
2: És hát azt is megint a Annácska, hogy a hanyatló nyugaton erre azért volt rendes módszer, altatásban csinálták, vagy kapott egy ilyen kis szellőzőt a fülébe a gyerek.
0: Köszönjük.
2: Igen, csak hát itt tudjátok.
0: Itt azért más volt.
2: A magyar gyerekettől lesz kemény.
0: De ez a mi generáción kettő ilyen kemény érzést nélkül furtak és gyökértömtek, felszúrták az arcüregedet, mit hozott a felnőtt kor már egy ilyen gyerekkor hát után? Micsoda?
1: Iszáltak az érzéstelenítőt, tehát hogy igen, az egész élet elkörül forog az érzés.
0: A 70-es, 80-as évek születése túlélte, megvoltunk. Hát mindenen keresztül mentünk, amin keresztül lehetett. Tehát hagyjad már.
1: Tényleg az egész egy életben maradás volt. Visszagondolok erre, hogy figyelj, mik történtek meg egyáltalán, és ehhez képest az én lányomat milyen ingerek érik, hát ehhez képest egy burokban van, nagyon durva.
0: Abszolút, abszolút, persze. Mindenféle biztonsági dologgal.
1: De szeretnék egy, hallgatói díjat adni annak, aki ezt az SMS-t írta, hogy ő, felolvasom, nem fogok már tízni. Tehát volt összetársam faterja, saját magának húzta ki a húcsőben, félig megakadt vesekövét egy szemöldök csipesz.
2: Ennyi. A magyar férfi azt tudja, érted? Nem egy orvos, hogy egy ilyen aprósággal. Hogy nyúlt föl oda? Hogy?
1: Nem, a beszélgetés elmegy kísérni. Magdi, hol tartod a szemöldök csipeszedet? Mi lett ez neked?
0: Meg kettő koppan, de a harmadik bennmarad.
1: Nem csak add ide! Hát ide!
0: Azt a mindenség itt neki.
1: Nem érzem.
0: Na, egy vidámabb téma, gyerekek. Vidámabb.
1: Van ennél vidámabb?
0: Vidámabb téma, igen. 39 éves kínai programozó megvan? Képzeljétek magatok el. Munkahelyére bement reggel, és meghalt a WC-n. Ugye hát ez egy szomorú történet, de nem is erről akarom
2: beszélni. Tényleg jó a sztori.
0: Egy sokkal vidámabb történet. Na de várjál, mert hogy a hatóság nem ismerte el a munkával összefüggő halálesetet. Az indoklás szerint a férfi még nem jutott el a munkaállomásig, és a számítógépét nem kapcsolta be. Ezért nem számít munkahelyi balesetnek, tragikus a hír, közölte a munkahely, de nem munkahelyi baleset, mert hogy nem kapcsolta be a laptopot. Nem volt már a munkahelyén,
2: eljött
0: a
2: munkahelyre, ment először.
0: De WC-re ment, és nem kapcsolta be a laptopot, ezért a kínai hatóságok és a munkaadó azt mondta, hogy nem számít hivatalosan munkakezdésnek, ezért semmilyen felelősséget nem vállalnak se a temetésben, se a családsegítésben, semmiben, mert hogy nem munkahelyi halott. Na honnan számít? Mi a munkaidő? Akkor honnan számít a munkaidőd? Mert nekem az, hogy belépsz a munkahelyre, az a munkaidő megkezdése.
2: De igen, tulajdonképpen meg igazuk van, mert nem dolgozott. Tehát nagyon szemét a döntés, hogy azt mondod a gyászoló családnak, hogy nincs egy fillér se kús, mert még nem kapcsolta be a gépét. ebben az esetben valószínűleg igaza van a munkaadónak.
0: Hogy még nem indított el a munkát.
2: Igen, hogy a melót még nem kezdte el, ő először vécére ment, ott történt ez a sajátos eset.
0: De nem az a munkai baleset, ami a munkahelyeden történik?
2: Ami munkaidőben történik, nem?
0: Ami munkaidőben történik. Mit mond a HR-es?
1: Az, hogy természetes halált halt, tehát nem az, hogy a WC ette meg, vagy...
0: Nem, meghalt.
1: Tehát nem az, hogy ráborul. Tehát a munkahelyi balesetnek ugye egy nagyon fontos rész az, hogy történik egy baleset. Tehát az, hogy természetes halált halsz a munkahelyeden, ugye az még az nem azt jelenti, hogy téged a baleset ért. Tehát az bárhol érhetett volna. A munkahelyi balesetnek ugye az a definíciója, hogy a munkába való úton, vagy azonnal hazafelé történő baleset. Ami, tehát érted, de
2: mondjuk... elüt az autó, akkor az munkahelyi baleset?
1: Tehát hogyha ha mész haza a munkahelyedről, akkor az még munkai balesetnek számít, ha hazafelé, te otthonra hazamész, tehát nem bevásárolni mész.
2: Nem csak ha hazamegyek, és ott elütnek, akkor igen. Az baleset.
0: Na, tehát ő bent volt.
2: Ha megáll a szívem ezen az úton, és úgy halok meg, az már nem munkai baleset?
1: Tehát ez nem baleset, az egy
2: természetes, igen, folyamat. Nem... Hát akkor itt is érted, akkor ő természetes úton halt meg, nem esett rá a laptopja, vagy nem dőlt rá az egyik elválasztófal, akkor nem baleset. Innentől kezdve...
1: Tehát, hogy az van, hogy nem tudom, mik a helyi törvények.
0: Igen, ugye Kínában máshogy gondolkodnak.
1: Az fontos lenne, hogy ez pontosan mit jelent. Azt lehet mondani, hogy ez mondjuk stressz hatás miatt történt, ez a szívleállás, ami mondjuk a munkahelyének a szövődménye, és akkor viszont innentől kezdve viszont akkor lehet munkahelyi baleset.
0: Oké, kérdezi a hallgató, hogy beérek a munkahelyemre, még nem jutok el a gépemig. Ugye még nem vagyok ott a gépemnél. De előtt egy targonca.
2: Az munkahely.
1: Egy baleset nem volt. Írj már nekem amúgy, hogy jól mondom-e, mert most nem akarok tegyek hülyeséget.
2: Biztos, hogy jól mondod, azt írják, hogy jól.
0: Te súlyadban van a HRS szakma.
1: De most gondolkodom rajta, hogy ez hogy van, mert lehet stressznek a szövődménye a természetes halál. Persze. Mert akkor viszont lehet, persze. Nem? Akkor csak egy ügyvéd kérdés, hogy ez most
2: micsoda. Tehát leültél a budira, és a kínai főnököd bejött üvöltve, hogy miért nem jössz már a gépethez.
0: Bestresszeltél.
2: És neked ettől megáll a szíved, hát ha ez nem munkahelyi baleset, akkor semmi.
0: És ha nem érek el a gépem, de előtt egy targonca, de még nem kapcsoltam be a laptopot, és ez Kínában van. Tessék. Még azt mondja, hogy nem kezdte meg a munkáját. Na, de elütötte a targonca, amikor ment a munkahelyére, hogy megkezdje a munkáját, ugye?
2: Abban már van baleset, ott fizetni kell.
1: Na most azt írják, hogy az üzemi baleset, meg ugye az úti baleset, nem, de most az üzemi balesetnek az a kérdés.
0: Előjött a HR-es belőle, figyelj, a kis HR-es odanéz. Jó, neked ezt már nem kell tudni.
1: Telefonálnom kell egyet.
0: Fel kell hívni egy HR-es kollégát.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, te tulajdonképpen számít-e az, hogy milyen jellegű, ami a testedben végbe megy?
0: Hogyne, hogy itt a kínaiaknak azért számít, mert hogy a munkai baleset, akkor nagyon nagy kártérítés kap a cégtől, ellátják a családját, életjáradékot kapnak, tehát hogy ezen megy most a per, és a munkaadó azt mondja, hogy nem volt munkakezdés. Hiába a helyszín, nem volt munkakezdés. Hiába találták meg a kis csent a budin 39 évesen.
2: Akkor ott nincs ez a rész, hogy otthonról a munkáik, ha bármi történik veled, az munkahelyi.
1: Igen, csak ugye itt most már nem is azon gondolkodom, mert tehát a munkahelyi balesetnek ugye az, szerintem az részét képezi maga az utazást. Tehát lehet, hogy kint ott nem, de azért nálunk meg igen. Meg hát, ha benn vagy a munkahelyed, akkor ez már munkahelyi baleset. Tehát, hogy, jó, de itt maga a baleset kérdése, hogy...
2: De nem kezdte el, nem vette fel a munkát, nem kapcsolta be még a
1: gépét.
2: Hát
1: de nem azért ment oda, hogy igyon a tejből, aztán hazamenjen.
2: Hát kakilni ment. Ő elsődlegesen oda a kakilás véget ment be.
1: De srácok, ez egy örök tanúság legyen mindenki számára,
2: hogy...
1: Ha összeiszanod magad, legalább a gépet
0: kapcsolod be a laptopot, menj be, kapcsolod be a laptopot, és utána menj ki a budira. Bármi történik, a budi már be van kapcsolva a laptopot, jó? Tehát az már akkor munkai baleset. Igazából. Én még mindig nem értem, honnan lesz ez vidámom. Ti maga Zsolt. Hát, ebből kell kihozni, ebből építkezünk, hogy működik ez egyébként Kínában. Tök mások a törvények egyébként egy európai fejjel, ezt nehéz megérteni, hogy a család most miért harcol, vagy mit szeretne bebizonyítani, hosszú peres eljárással próbálják majd bizonyítani, hogy elkezdte a munkát, vagy nem kezdte el a munkáját. Belépett, vagy amikor ő leül a laptophoz, ugye ez elhezitálnak. Most nyilván teljesen mások, mint az európai törvények.
1: Na itt direkt, a munkahelyre vezető út és a hazaút az úti balesetnek számít, és az üzemi baleset, okay. Ha a munkahelyeden baleset ér.
0: Home office-ban vagyok, dolgozom, de megráz az áram.
1: Ez munkahelyi baleset.
0: De home office-ban vagyok.
2: Hát de az most az a munkahelyed.
0: Igen. Tehát az a munkahelyed.
1: A kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt.
0: Hogy bármi történik veled otthon.
1: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre, hogy...
0: Egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebesség már csak elhúnyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
2: Átvállalja
0: akkor... a költségeket, segíti a családomat?
2: A más a lóvé a végén.
1: Más a lóvé a végén.
0: Persze, a kilépő?
2: Igen, a kilépő.
0: Más a kilépő papír.
2: Hát azért a család az csak azt mondja, hogy na jó van, csak érdemes volt meghalni az öregnek. Hát
0: tehát
2: az...
0: más van a kilépő papírodon.
1: Igen, igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
0: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
2: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem ízé ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
0: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csen így megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkahelyi baleset. Aha. Uh-huh. Értem.
1: Hát igen, de ez egy érdekes.
0: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
1: Például,
0: ez a legfontosabb. Működjön
1: de,
0: a laptop.
1: De ha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csiposzt a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már ben vagy a munkahely, akkor az már ház.
2: Nem? Ja. Tehát, hogy igen. Akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés van.
0: Jó, oké, most egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, uh-huh, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
1: és
2: utána meghalsz,
0: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
2: Az nem az, tényleg.
0: Hoppá! Érdekes. Az nem munkahelyi szex. Tehát ott a Margit, azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, a laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már ben vagyok a munkahelyen.
1: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szól, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
0: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi konfliktus.
1: Vagy ott még nem indult el semmi.
0: Igen, semmi, hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
1: Így van.
0: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, uh-huh, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek. Hiszen nincs bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
2: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
0: Uh-huh. Igen.
2: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
0: Igen?
2: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
1: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
2: Semmi?
0: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ban. Figyeld, milyen ramaszok ezek a HR-esek azért.
1: Mert nem dolgozol rendesen.
0: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
2: Ez az utolsó bosszú.
0: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
1: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtartanak a falak.
0: Mennyi időben mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
1: 2-3 hét.
0: Tehát most elmennék budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
2: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
0: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok.
1: Na.
0: Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőtívtől meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
1: Látod, magad
0: jól érzem magam?
1: Magadból indulsz. Azt jelenti, elmondom, mit történt a valóságban.
0: Én bemennék utánatok 3 perc után.
1: Soha nem jönnél be. Oda szépen nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és ugye nyilván Laci találna meg téged, mert...
0: Igen, este 3:11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
1: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. Balázs, Balázs!
2: Ez kicsit így lógna a lábad.
1: Mondtam neked, ne heroljön hozzá, Balázs!
0: És azt mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit. Több marad nekünk.
2: Legalább megmaradt a szendvics.
0: Megmaradt a padlizsánkrém. Azért egy szelfit még csinálok. Tényleg nagyon kicsi.
1: Ebből megveszem a tetőkertemet. Ebből a szelfiből.
0: Ezt eladom. Szóval érted? Nem maradnánk ki, egyikünk sem maradna életbe, mert nem mennénk be a másik után. Zsül után mennyi után mennénk be a budira? Most
1: amúgy tudom, az szinte igazság, hogy én lennék az egyetlen, aki után nem jönnétek be.
0: De!
1: Hát kit küldeni ebbe utána?
0: Én bemennék.
1: De hogy?
0: Most 8-kor
1: eltűz. El, gyere!
0: 8-kor eltűnél a megszállásba, és 8:30-kor nem jöttél ki a budiból.
2: Igen, azért csak gyanús lenne.
0: Berontok.
1: Szerintem tudod, mi lenne? Az lenne, hogy elmennék 5 perc után, elfelejtenéd, hogy valaha itt voltam. Te teljes aranyhal
0: memória. Elmacskásodtam egy kicsit.
3: Mi van a gyerekek? Mi is
0: már rég halott vagy a vécében.
2: Mi szokott itt más lenni?
0: Valami olyan fura.
1: Ne hívom a gyerekeket, hogy vannak.
0: Hozol egy vizet, Laci, nem tudom, lehet, hogy az segít.
1: Na mindegy, és szerintem annyi lenne, hogy 3 hét után megkérdezni Gyulit, hogy amúgy ezt a rakós nem akar már dolgozni. Igen,
0: amúgy ezt ennek sok fellépése van.
1: Úr, nézzük, hogy mi a vele. És addig már elkezdtem lebomlani itt a WC-ben.
0: Igen, na jó van gyerekek, tehát akkor laptop bekapcsol először, utána van, bármilyen munkahelyen, jó? Ezt a történetet azért hoztuk, hogy tessék bekapcsolni a laptopot, és a laptop bekapcsolás után már mehet bármit. Na akkor már munkai balesetnek számít, és akkor már családot támogatják. Na! Jónás 8-tól?
3: Jónás!
0: Elmaradt tegnap, hónap utolsó szerdája volt, áttettük mára csak, hogy még bűnözzetek, meg még valljatok, de nem büszkélkedéseket várunk, mert az utóbbi hónapokban ez a rovat, ez kicsit átment ilyen, beszámolok, nem meggyórom, inkább büszkélkedem. Igazi bűnöket várunk, jó?
1: Ide egy hallgató még az előző témához, hogy köműves vagyok, hogy pontosan milyen laptopot kapcsolják be?
0: Kíváncsiskodják, kapcsolatban a laptopot! Na, drága hallgató.
1: Így van, jöjjenek mindenféle dolgok. Most már lássuk meg, hogy mi történt veletek a nyáron.
0: Apró bűnök, nagyobb bűnök, nyári bűnök, mindenre kíváncsiak vagyunk.
1: Szezonális bűnökre vagyunk leginkább kíváncsiak.
0: Így van, gyógyjatok nekünk, könnyítsetek a lelketeken, a hónap utolsó csütörtökén. Jó, jövünk mindjárt, itt 2 perc napon, és a 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Extrém Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy áva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt csomagolt herc sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való.
4: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
15: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
16: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű. Részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszántúlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szeműt, family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na már itt is vagyunk, 8 óra után 13 perccel, és... Hát M1-es Budapest felé oldala miért áll? Zoli kérdezi, de hogy merre Zoli?
2: Tehát,
1: hogy
2: Budapest az M1-es... felé, most mondta.
1: Az oké, okay, de hogy 250 kilométer jön Budapest felé. Tehát ez lehet a 164-es kilométer, és meg lehet a 13-as.
2: Egy csomó helyet.
1: Igen, tehát legalább egy kilométer, és akkor rá tudunk nézni. De egyelőre nincs nagyobb vagy több infónk ennél, mint amit
2: szerintem az M1-esen senki ne lepődjön meg. Tehát most már az, hogy áll.
1: Igen, azt figyeltek az.
2: Igen, ott a felbontás 80 kilométeren keresztül.
1: Európa és Közép-Amerika. Rekord felbontása. Egy nyamvat markoló néhány helyen elhiteti veled, hogy történik valami, de 70 kilométeren keresztül van lezárva az autópálya. Nem is érted, és a következő 4 évben ez egy teljes nonsens. Tényleg nonsens. Mert az, hogy útfelújítás meg bővül, tök örülünk, de azért miért kell az egész 50 kilométert lezárni, úgyhogy az 50 kilométeren nincsen munka.
2: Megmagyarázták, azt nem tudod?
1: Nem, mi lett a magyarázat?
2: Megmagyarázták, hogy egyszerűbb megcsinálni, és költséghatékonyabb.
1: Egyszer lezárod. Egyszer lezárod 4 évre.
2: 4 évre, még akkor is, hogyha szakaszonként 2 kilométereken dolgozom, mert az mindig ugye egy újabb terelés kiépítését hozná, ahogy kész van 2 kilométer, arrébb rakod a terelést.
1: Áthúzták az egészet.
2: Így aztán magyar leleménnyel megoldottuk. 80 kilométer lezárva, jó?
1: Minden idők leghosszabb lezárása, de tényleg, tehát nagyon durva. Na gyerekek, Gyónásnál vagyunk, ugye? A hónap utolsó szerdáját is megéltük, aztán ezt tegnap átsúszott csütörtökre, de ez van, mert eltelt az augusztus. Eltelt az augusztus, és kisebb-nagyobb bűnökkel vagyunk tele. Nyári bűnök, kalandok, flörtök, talán szexek, nassolások, vércukor elszabadulások, hízások.
2: Erről keveset szoktam olvasni a Gyónások között, hogy elszabadult a vércukrom.
1: Diétalemon mondások, nyári beachbody testek elengedése, és...
3: De egy kis személyes lett ez a felszólás.
1: Nem, most tényleg nem...
3: Abszolút
2: nem. Jó tartjuk magunkat,
1: nem? Tényleg nem akartam végig ránézni, de hogy...
3: Csak hogy levetnéd a vállamról a kezedet. Ennyit kérek csak. Nyugodtan beszél bármiről, csak ne fogják.
1: Sport elmaradások, minden apró kis vétek érdekel bennünket, jó?
3: Rengeteges sport, excellenciás sportoló vagyok.
1: Ti most nagyon feketővesek vagytok. Heti 4-jel vagy?
2: Négyeset nyomunk.
1: Az durva.
3: Igen.
2: És majd egyszer látszik is, igen.
1: Igen. És ez 8-10 év múlva találhatni
3: fog. Ne látszódjon, ne tudjátok, milyen erős vagyok. Ez a lényeg.
1: Igen.
3: Ez a lényeg is. Az van.
1: Váratlanul verjél majd állvál a szájba.
3: Ez lesz. Most a marok körülben dolgozok. De az van, rájött, hogy én nem fog lefogyni. Nagyon-nagyon-nagyon dinamikus vadmalasz leszek.
1: Szerintem ez
2: egy
3: nagyon izmos, dinamikus vadmalac, és nem érdekel semmi. Az a lényeg, hogy jól érezze magam, és ez most jó.
1: Ez teljesen egyet értek ezzel.
3: Tehát,
1: hogy
3: puszta
1: kézzel roppasd össze a koponyámat, legyél egy dinamikus vadmalac, nem kell mindig ezzel a fogyókúrával szemben.
3: Végig a szemedbe fogok nézni.
1: Jó. Mint egy ilyen citrom, így elmegyek.
3: Igen.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, ne, hát előre gyömpi. Előre nem gyórunk. Nincs előre gyónás.
3: Ez gyáva dolog.
1: Barátom, már 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
2: Oh, ez az
1: Oti. Nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő.
2: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával ez kezd összemelegedni.
3: Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónlép.
2: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb barátnak már a barátja nem egy ilyen szent, sérthetetlen.
3: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
3: hát
1: de már nincsenek együtt.
3: Már kiesett a kiskosárból, hát már nincsen lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó vagy, megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
2: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
3: hajj. Hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
2: Hát és nem. Hány vállás?
1: Hát nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
2: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
3: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, hogy te volt egy csajod, aki ezt szakítottad, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
2: És te jó, is egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
3: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. Három kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
2: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de három meg aztán pláne.
3: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy három kicsi van.
3: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
3: Ki kell venni az
1: idősebb? Beszélgess el vele.
2: Na, hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
3: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi nem. Haza, erről szól.
3: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a három gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfordulás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfordulás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat, minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. Három de. Kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, három gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
3: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Ha megölöd magad.
3: Le tudod hagyni az országot. És...
2: Ha menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
3: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak, ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szorsz a többiekre, gyerek, nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el tested zeni, és ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásban fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget, és akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, van egy másik nagyon egyszerű technika, ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
3: üvöltenél.
1: De figyelj. És figyelsz egy óriási. Nem. És veszel ki, vagy számolsz háromig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
3: Ez az, amikor jön az üvöltés. Ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondod, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős, energetikailag. Tényleg, nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
3: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
2: Próbálj csak ki, ez egy nagyon izgi kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondjuk, persze,
2: ja,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
2: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
3: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett majd a gyümölcsleveset, tesó.
1: Így van.
3: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, két napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
3: Imádom. Annyi, hogy tettük egy kis zsetűzsíron, lett megtűzve a cukorra, mivel felhúztuk. Az az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írnak nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
2: Hát ez nem. Tessék, mindjárt a kukiáz, dörzsöl mindent.
1: Sosem.
3: Ezért van ennyi fitybaszűkületes? Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm?
2: De mit dörzsöl szóval?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint van, milyen apta van a számon. Ti vagytok az?
3: X-apták.
2: Haló, ki hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
2: Na?
3: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta. Azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy én nem, ezt nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a Csabba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, érteteszem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
3: Én most csak hagyom,
2: hát mondjuk Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbáltad, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél rá.
3: Nem.
2: Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkuszorodik.
1: Higgyetek nem, de már nekem, volt, nagyon
3: már
1: addiktív.
3: Időkedvel pisiltem bele.
2: Korrekt vagy.
3: De az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok, vel muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenial palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát, vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy odaírtad ára.
1: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a millenial.
1: 81 és 96. Az majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg ilyen mama kedvence.
2: De nem egy van, neki 4 jött össze.
1: Az neki egymás után igen.
3: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy
3: oh.
1: Ez lehet, hogy bevonzott ezeket a gyerekfelnőtteket, igen.
3: Én azt tudom neked javasolni, hogy amilyen döntéseket hoztál, sozzak az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit?

0: Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
1: Ahogy sokan írják, hogy 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek érzelmileg nagyon intelligens, jó kis, jó fizikai állapotban.
0: Na, hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
1: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt a pumák.
0: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Iránynak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem?
1: Hát de, ki akar
0: 40-esen szakítasz, nem majd 40-es palival akarsz összejönni.
2: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
1: Nem is értem.
0: Igen. Dígyóti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
1: Nincs feloldozás.
0: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésekkel járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
0: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Oj, de kedves.
2: Hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
0: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
2: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy
0: jó kombó. Ti szexeltek a sporttól.
1: Így van.
0: Igaz, hogy jazz balettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
1: Ez szinkronúszás.
0: A kis Pistike olyan szinkronúszó, csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
0: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hagyj egyen az a gyerekem. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
0: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
1: Hát nem úgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy, semmilyen zsír nem rossz.
0: Hát viszonylag kalóriadús a zsír azért.
1: De van benne, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
0: Nem,
1: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel
0: hozzá? Két deklárfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
1: De most a zsírban kisütleg egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
0: Igen?
1: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem
1: olyan... Prove me wrong, Feri!
0: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
1: Értem.
2: Annál sokkal jobb, mint ha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
1: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem az.
0: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat, hazudsz neki.
1: Szerintem ez az első eset.
0: Ez is igaz, karácsony, ez volt, Mikulás.
1: Ez volt most a meg először, itt indít el.
0: Jézuska
1: télapunk. Ez a dolog.
0: Hát 6 évesen hazudunk nekik.
1: Mert csak abban, amikor pici baba volt, már olyanokat mondtuk neki.
0: Na, írjatok még drága hallgatók, jövünk mindjárt 2:09.
3: Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
2: Lehet is.
1: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
2: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
15: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
17: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
18: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell.
18: Sedacur Forte?
17: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Nem használhatnánk a közösségi médiát a fiatalok Szlovákiában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Pályatársai, kulturális intézmények és közéleti szereplők is búcsúztak Nádas Pétertől. Az íróról a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia is megemlékezett. A nemzetközi sajtó is írt róla, a Die Zeit a monumentális elbeszélés nagymestereként búcsúztatta. A Der Standard a közép-európai lélek legpontosabb krónikásának nevezte a Kossuth és József Attila díjas írót, drámaírót. Nádas Péter tegnap hunyt el, 83 éves volt. Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóváhagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik, a jövő hét is napos száraz idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:91 perc. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, egy gyerekek, egy lackótól egy történet, és visszaszállsz a földre. Tehát itt minden van, itt a gyórások kapcsán főtt egy-két történet. Laci, bejön, elmond egy sztorit, megvagy. Itt visszaérkezel, ő visszahúz. Tehát csak az igazságot mondja, de azt nagyon... Az nagyon keményen. Na, még egy-két gyónás gyerekek. Az egyik albán muszlim munkatársamat megkínálta májkrémmel, de nem mondtam el neki, hogy disznó májkrém. Megette, majd annyit mondta, hogy finom. Azóta se tudom, hogy elmondjam-e neki. Most már ne.
1: Most már ne.
0: Most már nem mondd el.
2: Annyi, hogy a pokolra kerül, de
0: igen.
2: Megette. Biztos jó vicc volt, tudod.
0: Igen, de most már, ha akkor nem mondtad, ez most már kínzás. Tehát most már szerintem ne mondd el. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejtse el.
2: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
0: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
1: Éj, hát,
2: ne keresd, ha nem keresd neked rám, se nézd. Engem nem lehet.
0: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsd el! Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejtsd el!
2: Értem könnyeket, illik ejteni.
0: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írójára, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
2: Imádom ezt.
0: Ugye, de ebben van egy bizalom.
2: Tehát,
0: mindenki írja most az exére, hogy felejtsd el. Most mindenki küldje az exének egy üzenetet.
1: Többé.
0: Felejtsd el, nem érted?
2: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért textet, csak egy ilyen...
0: Az jó fejség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
2: Te 20 évig te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
0: Tehát, óriási.
2: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
0: Ő megírta, tényleg megírta. Nagyon jó.
2: Ja, szeretlek.
0: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Aha. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
2: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
1: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
2: Nem, hanem, hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
0: Most beválasztasz egy ugyanolyat.
2: De amúgy ez jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
0: Gyere csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomon vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
2: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indult a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni. De úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
0: Igen.
2: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
0: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 200, nekem magyarul írjátok, gyerekek, ne ezért flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna, szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom ráverni magam, pedig kívánom.
2: Hát csináltak egy glory holt. Ahol nem kell hozzáérni. Nem kell hozzáérni. Te csak
0: hozzatok egy falat, vágjatok rá egy lyukat.
2: Most így
0: csak fordítom azoknak, akik esetleg boomerek, és nem tudják, hogy mi a glory hole.
2: Igen, csak az, te felkínálod, ami neked jól esne, ami, mert mondtad, hogy kívánod, csak nem akarsz, hogy hozzáérjenek, és ezt teljesen megértem, mert az ember, amikor kisgyerekével, akkor megfogják, tudod, túl vagy érintve egyszerűen, tehát annyi ingert kapod.
0: Hát kettő-kettő alatt, két gyerek kettő alatt azért az úristen.
2: És akkor csak elhúzzátok a függőt, és akkor neki, hogy...
0: Jön a Lajos, kicsit oda belógatja.
1: Megvagytok.
0: Hamar megvagytok. Lajos balra megeszi a mackósajtot, te lejössz kicsit a tévé elé.
2: Közben tudsz még színezni, vagy
0: van. De meg is van.
2: Nem amúgy, de tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg, érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy...
0: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje, akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen
2: kérelmek indulnak. Azt kell a férnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz. Igen. Tehát, hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihennő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihennő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen, de ebben csak a férje tud neked segíteni.
0: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férje, de vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
2: Ez tökéletes.
0: Vasárnap menjél vissza, és azt mondjam, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
2: Igen, ez egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
0: Hát igen, meg sokan nem is adják oda, egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kóra óta lovagol, saját lova van. Uh-huh. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta két. Lókorbászt ez belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami igen, ráadásul
2: tudod,
0: az egyik leggenyálisabb sport.
2: Esni? Tudod, nem lehet? A pingpongasztalról.
1: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
0: Ez genyóság.
1: Ez
0: tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem. De ha neki jó és jól érzben, hát pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képessége. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy elvitted úszni, igen, vagy...
1: Igen, szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon
2: kvár. Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
0: Kulikás lett a ló, elpusztult. Kicsikét nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
2: A ló de szerelmes
0: meg
2: lett.
0: Meg a fakazaló, nem a telóban.
2: Hogy hívják a lovat? Annyi nevetnek.
0: Lovat? Lajos.
2: Lajos szerelmes lett.
0: Elment.
2: És követett egy kancát az erdőbe.
1: Szép sztorival támadjuk.
2: Igen,
1: most
2: a vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
1: És együtt száguldoznak a mezőn szerelmével. Lajos visszagyerte.
0: Visszagyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
2: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És most...
0: Eljutották a gyerekektől.
2: Most se lőként éri az életet.
0: Szellő lett a Csepel félszigete, Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
2: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
0: Ezért jó, a Szellő lett.
2: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
0: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval ez ugye, szülőként megértem. Nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, a csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép,
1: most
0: de
1: már
0: feloldozunk.
1: Nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne igen, derüljön ki.
0: Ne derüljön ki.
1: Előtt.
0: Jó, ne legyen az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az a gyerek az önök trökkmal lesz. Anya, ott a lovam, igen. Gondolom azért anyuka szeret lovagolni. Ez milyen bajezsoltos hozzászólás.
2: Bajezsoltam, hogy annyira biztos, hogy hallgatna minket, nem is.
0: Óriás igen. Bézsé. Gondolom anyuka azért szeret lovagolni. Takarodjon az ilyen szülő. Gyerekek, nem, most itt dilemmákat, erről szól a gyórás, itt nem ítélkezni kell meg bántani őket, csak megérteni a helyzetüket, és megpróbálni feloldozni, de igen, nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e tenni.
2: Amúgy ja, az az érdekes, hogy a lókolba ez nem is finom. Tehát ilyen látod benne a lehetőséget. Hiába látod benne a lehetőséget. Ez egy hülyeség. Amúgy tényleg az, hogy hiába fosunk, mert úgyis a rossz dolgok nem abból jönnek ki. De nem akkor történik rossz, mire számít az, hogy ez egy veszélyes dolog, és akkor ebből általában a legrandomabb dolgok szoktak.
0: Egyszer csak valami történik, amire egyáltalán nem számít.
2: Nekem egyszer egy üveg dohányzó asztalnak a lapja levágta három lábujjamat. Tehát eltörte őket, most hogy leváltak így a többi csonttól, és hidd el, hogy soha életemben nem akartam semmilyen sportot űzni rajta.
0: Igen, és nem is féltetek az üveg rengeteg dohányzó asztaloktól.
2: Soha nem, igen. Tehát ez nem így működik.
0: Na itt van egy másik, gyerekem elkezdett nyomasztani, hogy mikor írhat levelet a Jézuskának. Mondtam, még ráér. Még 3 hét után egy rossz pillanatban ordítva közöltem vele, hogy Jézuska nem létezik.
1: Jézusom.
0: Oltozzatok fel.
2: A rabbi úton van hozzátok, és majd ezt megbeszéltek.
1: A vég.
0: A kontrollvesztett szülő legalja, tudod. Amikor mindent lerombolsz egy mondattal.
2: Emlékszel Jézuson? Na, hagyd csak egy képet rajta, körül a keresztet.
0: Nézzek. Érted, hogy nem tud neked ajándékot hozni? Fönt lóg az a keresztem.
2: Názáretben problémájakat.
0: Igen. Jaj, milyen dilemmák azért ezek, nem?
2: Hát meg az alapból, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, ezt azért hangosan mondjátok ki magatoknak, nem?
0: Hát,
2: Jézuska hozza az ajándékot, hogy ebben élünk, és nyilván ebben élünk, meg mit tudom, de hogy nem.
1: De hogy az hozza.
2: De van ez a szituáció, hogy elmész a templomba, elmész egy jó hosszú görögkatolikus misére, ott ültek a kereszt alatt, ahol ki van, ugye, hát feszítve Jézus. Ő az, aki, ő hozza neked a babaházat, nézd. Ő fogja, tehát, hogy amúgy ezzel milyen durva.
1: Ezzel ember közelivé.
2: Igen.
0: Igen.
2: Ezt nem gondolom.
0: De ez nem szép, ez így lerombolni mindent, az nem szép, igen. Lajos vagyok a ló, az anyukának igaza van, tényleg pedofil vagyok.
1: Jó.
0: Lajos vagyok a ló. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Minden volt, úgyhogy mindenki könnyített egy kicsit a lelki ismeretém. Nem?
2: Jó, Istenem, többen javasolták, hogy egy kipihennő kívánja a szexet, ebből csináljunk egy ilyen plakátot, és rakjuk az ágy felé. Ez lehetne egy ilyen fontos üzenet minden háztartásban.
0: Hogy a kipihennő kívánja a szexet. Egyébként tényleg nagy igazság, de tényleg így van.
2: Így van.
0: Nem?
2: Így van.
0: Tehát
2: így
0: amikor
2: van.
0: Fáradt vagy, le vagy terhelve, idegileg el vagy fáradva, sír a gyerek, a legutolsó gondolat, amikor, hogy legyen szexel. Kicsit rápihensz, akkor azért a kedved is megjön.
2: És az igazságtárság azzal születik meg, hogy a férfiak fáradtam, és szerintem még jobban kívánják a szexet.
1: Nálunk nincs ilyen korlát, nincs hogy fáradtság, vagy nem fáradtság. Tehát ha fáradt, ő jobban akar.
2: Borzasztó, már haza sem megyek.
0: Igen, ma megint fáradt. Szólt, hogy ma megint fáradt lesz?
2: Már ugye ki magát.
0: Ezen héten egész héten fáradt leszek, ha érted, mire gondolok.
2: Ezt nem.
0: Menjél egy hotelbe most, amíg kire pihenni magát.
2: Ráadásul nem iszik kávét, ami sokkal rossz.
0: Hát azért, mert tényleg fáradt akar lenni. Hát tudod, hát magát fáradtságban löki, hogy legyen valami.
2: Ez a toxikus dinamika, ami elműködik.
0: A direkt fáradtság csak, hogy történjen valami.
2: 3 napja nem aludtam.
0: Most már nagyon fáradt vagyok. Érted, hogy nagyon fáradt vagyok?
1: De most!
0: Ez így van. Ez ilyen.
2: És szeretek mellé feküdni a munkának, de jó, Istenem, de mindegy.
0: Hát ennyi, gyerekek. Na jó van.
2: Én
0: nagyon fáradt leszek.
2: Nekem nincs hazamenne.
0: Fölhívom Pétert, hogy ki a fáradt.
1: Úgy jönni hozzánk, nincs otthon a béka, de én is fáradt vagyok.
2: Ráadásul teli volt különösen, az még ugye.
0: Most írt rám a Péter, már 9:30-ra még fáradtabb lesz. Csak jelzem, hogy tényleg nagyon fáradt.
2: Jó, Istenem. Találj egy kis munkát magának, ami nagyon elszokott fáradni. Jó, Istenem. Senkinek se könnyű.
0: Na, jövő mindjárt. 3 perc, a pontosan 9 óra, ha van. Közlekedés híretek, küldjetek. Mi pedig jövő mindjárt.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi a lófogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Pestin Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
8: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig a készletre.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió egy igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munkaközben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
17: Rádió!

0: helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi ma is sláger megy!
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
4: Augusztus 29, Budapest Park, Parade Remember.
0: Világsztár DJ-k élőben.
4: ATB.
0: Fabric Orphan.
4: Umek.
0: Dahul.
4: DJ Quicksilver.
0: Brooklyn Bounce.
4: És az összes hazai legenda.
0: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
9: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
10: Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli áradás után. Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót, Hunedákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egy magyar zarándokot is keresnek a nepáli villámáradás után. A külügyminisztérium azt írja, a magyar konzulok folyamatosan kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal. A nepál és Tibet határvidékén kialakult villámáradást egy földrengés idézhette elő. Az áradás épületeket, hidakat sodort el, sok áldozatról és több száz eltűntről tudni. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult itthon az idei 10. vándortábor szezon. Minden eddiginél többen vettek részt rajta. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse azt mondta, a fiatalok élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak, az ország legszebb tájait bejárva.
11: Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
10: A hangja buktatott le egy kunmadarasi rablót. A férfi hátulról támadt rá egy nőre, befogta a száját és pénzt követelt tőle. A sértett nem látta rendesen a támadóját, de amikor megszólalt, felismerte ismerőse hangját. A rendőrök hamar elfogták a férfit. Több mint 20 000 ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Buñolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat az össze zsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A ruhák idén sem maradtak fehérek, és az utcákat is pirosra festette a paradicsomlé. A csatára idén 150 000 kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozatta. Országszerte száraz napos időre számíthatunk, csak vékony fátyol felhők zavarhatják a napsütést, esni nem fog. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd, délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszán túlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos száraz idővel indul.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt

0: lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hallott Balázs, Lady Gaga hétfőn 5-ször fogod hallani. Már csak ezt a számot tőle. Hát a 4 óra alatt biztos, hogy lesz. Gyerekek, bocsánat, itt kimcsit eszem tonhal konzervvel. Ez a kettő együtt, ez meglehetősen ázsiai, de...
1: Van szag.
2: Van szag. Olyan szag van, mint hogyha valaki megdöglött volna egy zacskóban a napon.
1: De hetekkel ez.
0: Ne haragudjatok, bocsánat, ez a tonhal konzervem.
2: Nem, ez a kimcsi szerintem. Pedig amúgy is szeretem, ettem is belőle reggel, de akkor ott valami nagyobb térben nem éreztem.
0: Fermentált dolgokat kell enni.
2: A kimcsi és a kicsim az nem ugyanaz, az csak nem. Összekeverve, csak egyet mondanék nektek.
0: Felnőtt bélflórának nagyon szüksége van fermentált dolgokra.
2: Főleg a Balázsira, mert ő most másfajta erjesztéseken ment keresztül, és
0: felborítottam a bélflórámat a nyári alkoholizációval.
2: Elhagyta a fedélzetet.
0: A mikrobiom halott. Tehát most újra éreztem a bélflóráimat, és ezt fermentált dolgokat teszem, mert az elmúlt 3 hónapban meghaltak. Végleg kimúlt az összes.
2: De van esélye szerinted visszatérni?
0: Nagyon, egy hónap alatt visszaépül.
2: Egy hónap alatt visszaépít.
1: Igen, de neked nem csak a bélflóráddal van bajod, ugye itt a hírek alatt föltetted a lábad a keverőpult mellé.
0: Ez most már egy komoly lábujjkörömvágás azért. Nagyon rátférne, ha vett. Persze, mondd el nyugodt, hogy gombásfertőzés van. Ne törődjél, mert nincs előttem titok. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
1: Te azt láttad, hogy nincs meg 4 lábkörme?
2: De én azt néztem,
1: hogy... Hogy nézel?
0: Otli buli. Mindenemet odaadom. Buffalo cipő, kicsi.
2: Figymaszűkület?
0: Ráadásul egy kezdődő figymaszűkület, köszönöm szépen. És ahogy ugráltam, megnyomta a cipő, és 4 körmön fog leesni.
1: Jó nézel ki.
2: Ennyi. És most
0: tehát miért kerül 26 ezerbe a jegyen? Hát azért, hogy utána pedig ürösöm, ezt ki tudjam fizetni.
2: Azt hiszem, az adásban most minden belefér, mert az egész nap ugye el voltunk, viccelődtünk, okoskodtunk, és most a végén pedig egy ilyen ASMR, ahogy Balázs megeszi a tonhal konzervet. Nézd, és mutasd meg a mizofóniás hallgatóknak, hogy ez hogyan zajlik a gyakorlatban.
0: Én is.
3: Csumidesz. Csumidesz. Ez pakis.
0: Megszállásom az, hogy a végén mindig jövök is szarul. Tehát vagy gombás fertőzésem van, vagy csámcsogok,
1: nem,
0: vagy
1: hülye
0: vagyok. Tehát, hogy
2: és. Jó, hogy büdös vagyok, szükülete van, mindegy akkor.
0: Miattam, nem, ez a kimcsi, ez egy ilyen savanyított, mi ez? Várjál, ez egy káposzta.
2: Igen,
0: ez egy
2: retek is.
0: Retek, savanyított káposzta. Gondold el, milyen ez itt tényleg. Tehát ez durva.
2: Igen, azt érdekel, hogy a kimcsi kiviszi a mikroműanyagot a szervezetből.
1: Az anyja.
0: Hát jó lenne kivinni, csak hozza majd vissza, de igen. Nem adom oda olyan könnyen.
1: Kiviszi, már kiviszi.
0: A mohuba viszi, akkor nincs baj, csak más, ne máshova tegye le.
2: Egy kis mohu?
0: Én már nagyon mohu vagyok. Igen. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon gál. Cserébe a környezetet hal, megírja valaki. Muszáj, tehát ez a bélflóra az az idegrendszerrel van összefüggésben, ugye? Jó bélflóra, jó idegrendszer. Ezt ugye tudjuk. Ez fontos. Ha szorongsz, vagy depressziós vagy, ma már a nyugati orvostudomány azt elsősorban a bélflórában keresi.
1: Ha van bélflórád, akkor nyugodt vagy?
0: Hát ha jó egyensúlyban van a bélbaktériumod, akkor azzal már szorongást és depressziót is gyógyítanak, így van. Szerinted miért eszem ennyi kimcsit? Szerinted mennyire vagyok mélyen?
1: Mert nekünk nem jobb, az biztos.
2: Igen, de miután eszel kimcsit, kevesebben sírsz.
0: Na, látod, például 6-7 én mindig zokogok itt a budin, de hogyha látod, miután kimcsizem, azóta ez elmarad.
2: Igen, de azt csak ezért, mert érzékeny már vívód, és akkor együtt van az a kettő.
0: Igen, erre angra kicsit felizgultam. Hát jó, tudok még ilyet bármikor, gyerekek, szóljatok. Na, viszont nem tudom, olvastátok el, hogy milyen meglepetés ért egy budapesti burgerezőt? Olvastátok? Na. Kedves is ki, röviden foglalkozunk vele, mert nincs benne túl sok. Áramkimaradásuk volt.
2: Ez a meglepetés?
0: Igen, ők nagyon dolgoztak volna. Áramkimaradásuk volt, és megérkezett a szakember gárda. Uh-huh. És próbálom, megkérdezték, hogy mit a probléma. Elhárították az áramkimaradást. Na, de kik voltak a szakemberek? Na.
1: Jó szakemberek voltak.
0: Hát abszolút jó szakemberek voltak.
1: Külföldiek voltak biztos.
0: Nem külföldiek nem. Jöttek.
1: Magyar szakik.
0: Magyar szakemberek voltak, igen.
2: Áram? Áramat kell megjelteni?
0: Híres volt ez a szaki, így van.
2: Híres szaki, akkor Lajos. Kalambos Lajos.
0: Hát ő el tudta volna terelni az óráról. Igen. Nem, kérdezzétek, hogy a Cselaci ment ki áramot szerelni.
2: Azért mellbe vagy hátba ment?
0: Hát állítólag 200 pillangót úszott a kocsitól a villanyóráig, és nagyon jó időt úszott. Az átugáltak, és realizálták, hogy nekik a Cselaci fogja megszerelni az áramot, egy egykori olimpikonunk, hát nincs olyan bajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, minden megnyert. És ő ment ki, mert hogy villanyszerelőként dolgozik.
2: De ki jött a vízből, és az első dolog, ami ezt hozzájött, az áram volt.
0: Így van, azonnal megcsapatta magát egy fázissal, és azt mondta, hogy ő ezt akarja csinálni. Nem, ő polgári foglalkozást választott, és azt mondja, hogy ezt azután találta ki, miután eltávolodott a medencétől, De nem a megélhetés miatt csinálja, hanem...
2: Hajszájtás közben jutott eszébe.
0: Igen, mikor beesett a fürdőkádba, igen. Hanem szereti ezt csinálni, és hogy villany szerel, hobbiból, mert hogy nem ebből tartja el magát.
2: De akkor ja, már ott vannak ilyen...
1: Várjál, tehát vannak ilyen egyéb bevétele is, tehát nem pénzügyi szempontból jár ő szerelni, hanem csak egy... Mely szeretek ízé falat vésni, meg kábel.
0: Hát hobbi volt, csak gondolom, van egy életjáradék is, tudod, ami jár azért az olimpikonoknak, igen. És hát ugye ő azt mondja, hogy hát én nincs baj, mert három ütés simán megúszza. Hallgatok, ültem. Köszönjük szépen. Na, arra gondoltunk csak, hogy a Lacit fejjük egy rövidre. Mesélj már erről a vállalkozásról. Meg egyáltalán reklámozzák ezt a céget. Én kihívhatom magamhoz, hogy a Cseh Lacit akarom, ha felhívom ezt a céget, hogy hozzám a Laci jöjjön áram.
2: Búvár szivattyú, meg tudja csinálni.
0: Búvár szivattyú, hát csak őt hívják. Abban nagyon jó. Hogy ez így, szólok a cégnek, hogy küldjétek a Lacit, és nálam akkor egy olimpikon szereli az áramot. Hát tök nagy megtiszteltetés, nem? Hogy... És vagy egy BB arany.
2: Mi a protokoll vagy? Például le kell játszani neki a himnuszt előtte, meg utána?
1: Másképp nem kezdi el. Ez
2: nagyon fontos, hogy tudod, akkor megérkezik?
0: Igen. Himnusz ugró, és utána nyúl a villanyúra.
1: Pisztoly, ahogy kezdi a melót.
0: Tényleg fejesen ugrik a munkába, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ruhában csinálja, vagy fecskében?
0: Na mindjárt megkérdezzük. Laci, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello,
0: ciao, ciao! Na, mi nagyon meglepődött a burgerező, amikor megérkeztél?
4: Nem feltétlen, hiszen ők hívtak engem egyébként.
1: Na, de tudták, hogy Cseh Lacit hívják?
4: Persze, ők tudták.
2: De az volt, hogy Cseh László villany és fűtés szerelő? Így fejem, hogy az interneten? Vagy hogyan van ez pontosan?
4: Nem, fűtés nem tudok szerelni.
0: Okos termosztátokat szerez. Na de ennyi ezüst, mert most ezek az olimpiai érmékről beszélek, tehát ezüst és bronz után te csináltál egy villanyszerelő vállalkozás, és azt mondod, oké, ez hobbiból csinálom, az életjáradék az jön, abból én el vagyok, én közben villanyszerelek.
4: Hát ez úgy volt, hogy hát ugye abba hagytam az úszást, aztán gondoltam, hogy most egy darabig nem csinálok semmit, és gondolkodom, hogy mi szeretnék lenni, a nagy leszek, aztán egyszer csak így beugrott, hogy próbáljuk meg ezt a villanyszerelést, és akkor a sógorom is azt mondta, hogy ez egy remek ötlet, úgyhogy együtt elvégeztük a tanfolyamot, a képzést, és hát így villanyszerelők vagyunk most már szerintem közel 2 éve.
2: De voltak jelek, amikor még úsztál, hogy így vonz téged az áram, hogy volt, hogy így az edződ a trafóház környékén talált meg téged, hogy érezted, hogy így van valami hívásod, tudod?
0: Igen, semmi.
4: Nem, akkor amíg úsztam, addig nem volt ennyire. Hát ilyen ugye a számítógépek, meg minden ilyesmi, ez volt affinitásom, meg 3D-s nyomtatót elkezdtem összerakni, de hát fogalmam se volt az egészről. Csak ott kötögettem a vezetékeket, meg minden, és hát így úgy
2: jött, megváltozott azóta?
4: Ez megváltozott, most már egy kicsi fogalmam van, nem sok, de most már legalább tudom, hogy melyik színű vezetéket nem érdemes
2: megnyalni.
4: Csak úgy megérinteni, igen.
0: És akkor van egy vállalkozásotok, ami tulajdonképpen erről szól, hogy meg lehet titeket rendelni, és mentek villany szerelni.
4: Így van. Ennek a neve Áramban edzett egyébként, hogy kicsit reklámozom is magam.
2: De milyen jó, aki találtátok, te jó.
0: Áramban edzett. De mit lehet ebben szeretni? Vagy mi, mert úgy az ember úgy nem, most elkezdeni kerámiázni, azt úgy értem, de hogy a villanyszerelésben mi szeretnivalót találtál?
4: Hát például a falvésés is még nekünk egész jó dolognak tartjuk, mert még nem égtünk ki benne, és hát egy szép egyenes hornyot vésni a falba, az egy jó dolog, meg amikor ugye egy új szerelésnél összeraksz mindent és működik, az szerintem egy nagyon jó érzés.
1: Hát az alkotás gyakorlatilag, hogy valami újat hozzon létre.
4: Így van, meg amikor mondjuk valami elromlik, kiég, tönkre megy, és azt megjavítjuk, és utána újra működik, az is szerintem egy...
2: Balázsra tudnak kezdeni valamit, mert...
0: Nem, komoly villanyszerelési problémák vannak.
2: Meg kiégés is.
0: meg kiégés is, igen, esetleg fel tudnád újra kapcsolni nálam a villany, nagyon kivagyok égve. Figyelj, és te feláras vagy? Tehát, hogyha hívom a céged, de én kifejezetten téged szeretnélek, akkor az feláras?
4: Nem feltétlen, van egy munkadíjunk a munkákra, amit beárazok, és hogyha ez megfelel az árajánlat, akkor megyünk és elvégezzük.
0: Szenzációs. Tehát tulajdonképpen neked megvan az életjáradékod, ugye?
4: Így van.
0: Az olimpiai járatot nézzük, azért ott ezüstök, bronzok, tehát sok minden van. Akkor ezeket tulajdonképpen nem is megélhetés.
4: Nem, bizonyos szinten azért nem, de azért próbáljuk úgy csinálni, hogy azért az év végén nem mínuszosak legyünk, hogy
2: többet. Szoktak ilyet mondani a kuncsaftok, hogy ott vagy nálás, akkor tesó, neked ez nem megélhetésre kell.
0: Igen, annyi, csúcsára kell.
4: Nem, hát azért mindenki tudja, hogyha egy szolgáltatást valaki megrendel, egy munkát el kell végezni, azért annak van valami fizetsége. Itt a mennyiségen azért lehet beszélni, meg alkudozni esetleg, vagy ilyesmi, de nagyjából én azért beszoktam árazni, hogy bizonyos munkákat én mennyiért csinálnék meg, és ez lehet, hogy nem mindig találkozik a megrendelőnek az elképzeléseivel.
1: Az nem is jutott eszedbe annó, hogy az úszás közelében maradj? Vagy edzőként, vagy...
4: Nem volt elég ott annyira. Volt, nem is az, hogy elég volt, csak egy edzőnek szerintem sokkal nehezebb élete van, sokkal több idő tölt az úszodában, mint mondjuk én annó versenyzőként. Gondoljunk be, reggel oda megy, mondjuk 6 órától ott van, akkor napközben is, hogyha vannak órái edzéseket, tart délután is, és akkor a hétvégi versenyeket még megsemmitettem. Tehát, hogy így szerintem egy edzőnek sokkal nehezebb élete van. Így villanyszerelőként meg inkább hétfőtől péntekig dolgozunk maximum.
0: És csapott már meg? Tehát volt olyan, hogy kicsit felszisztentél, kicsit brékeltél, egy kicsit ott rángatoztál, haver rád vett hát egy fapapucsal.
4: Olyan már volt egy picit, igen, hogy megrázott az áram, de nem durván, tehát hogy az szerencsére nem. Meg hát általában bármin is dolgozunk, azért az fontos, hogy gyakorlatilag feszültségmentesen, tehát le kell kapcsolni mindent, hogy ne legyen ezzel gond, mert egy az, hogy így könnyebben is halad a munka, hogyha tudjuk, hogy nincs benne semmi. Nem ráz, meg hát a megfelelő védelmekről gondoskodni kell.
0: Zseniális. Valamikor nem ismernek meg? Tehát kimész és tökre egy elmennek mellette, és azok, aha, jó, jött a csapat, megszereljük a villany, vagy kifejezetten téged hívnak, tehát tudják, hogy kiket hívnak.
4: Van, amikor úgy hívnak engem, de volt egy vészelhárítás, ahol csak megadták egy villanyszerelő számát, és akkor kimentem, és akkor utána esett le, hogy én vagyok az.
2: Amikor nem tudtak kiszedni a medencéből.
0: 6-szorra úszod át az 50-es kerti medencét.
2: Ismerősnek ez a százalon.
0: Igen. Laci, nagyon köszi, ez nagyon-nagyon vidám ez a történet. Azt mondják, az arany, az ezüst és a bronz után végre megszerezted a rezetist.
4: Így van. Az a lényeg, mert az alumínium nem annyira jó a villamos hálózatokban, mert úgyhogy csak most már csak rezet szabad használni.
0: Nagyon szerettük ezt a történetet. Jól
2: nagyon
0: van.
2: Sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, úgyhogy reméljük, hogy hallunk még rólatok, nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Úgyhogy...
4: Hát igen. Igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon dolgozni.
0: Köszönöm, hogy vigyázz magadra. Igen, ugyanezt mi nem tudjuk elmondani sajnos. Csáó, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük szépen Cselacinek. Milyen jó sztori, nem?
1: Nagyon nagy. De ilyen jó megtalálta magát. Azért tudod, aki a sportolók nagy többsége 30 éves korában, vagy mit ilyen 35, egyszer csak ott áll az életben, és mindaz, amivel eddig foglalkozott, hogy reggel 6-tól úszod a, aztán délután úszod a hétvégén verseny, az nincs.
0: És az nem, eltűnik, és nem és hogyan nem mész vissza a civil életben.
1: Igen. És nem találod meg magad, és egy csomó minden megváltozik az életedben, és a Laci megfogta magát, és talált egy remek szakmát, tök jó.
2: Erről beszéltünk.
0: Mi az életjáradék egyébként 6 érem után? Ezt nézzük már meg.
2: Most mit turkálunk a zsebébe?
0: Ja, csak én inkább a sportolókra vagy kíváncsi, hogy most tényleg eltart az állam, tehát tényleg van annyi, hogy meg tudsz belőlni, bőségesen bánunk az olimpikonjainkkal, nagyvonalúak vagyunk, inkább ez érdekel. Nem a Laci kereset, ugye, hogy 4 ezüst és 2 bronz, ugye ez azt hiszem, ez csak olimpia, tehát olimpiai aranyat nem nyert, de azért ott van bronzok, ezüstök jó számmal. Ugye az fokozódik? Tehát ez milliós tételezés.
1: Ebben a cikkben ő azt nyilatkozta, hogy a villanyszerelést elő most még kevesebbet keres, mint az életjáradékkal.
0: Ugye hát azért úszott 4 vagy 5 olimpián gyerekek, onnan hozott érmeket, hát ez remélem. Egyébként úgy tudom, hogy azért tényleg nagy vonalú velük az állam. Szóval, hogy ez egy ilyen mindenkori életjáradék, ha te valamilyen éremmel jössz,

0: akkor az viszont ugye annyi van.
1: Hány van? Két, hogy van? Három?
0: Négy ezüst. Négy hat érme van, négy ezüst és két bronz.
1: Hát akkor az és négy, olimpia. Négy, az 16, körülbelül 1,6 millió, meg a bronzok.
2: Laci, kölcsön
0: kicsit. Laci, te aztán figyelj, gyere már ide, kiszerelj már meg. Nem tudsz, hogy kicsit aztán
2: kölcsön. Ez a fireleje, ezt ki kell fizetni?
0: Látok, most a Balázséknál hallottuk ezt az életgyáradékot, azért a csúran cseppet. Gyere, hagyj, engedd már nekünk ezt a villanyszerelőst, Lacikám. Akkor jó, akkor szépet kap. Gyerekek, 30 évet töltött a medencében.
1: És nagyon-nagyon nagy eredményeket hozott Magyarországnak.
0: Persze. Egyetlen rossz volt neki, hogy Michael Phelps-el egy érában úszott sajnos, és hát a Phelps az egy másik kategória.
2: Balázs, te a 20 év rádiózásra milyen életjáradékot fogsz kapni?
0: Hát remélem, hogy...
1: Várjam az RTL-t, és várja a Patek Philippet még, hogy mi az Isten Rolexet kértél a izére a 30-as évfordulóra.
2: És mit kaptál helyette?
1: Semmit.
2: Erről most nagyon sokat panaszkodnak. Most hallottam ilyen egyéb híres embert, akik hosszú évtizedeket tudtak le, hogy régen itt ilyen szokások voltak, hogy ott vagy, mit tudom én, 20 évig valahol, és akkor elvisznek egy világ körüli útra, vagy kapsz egy nagyon szép órát, és most mit kapnak? Betegelnek egy Facebook poszton.
0: Nem, kaptam, 20 éve voltam az RTL-nél, és akkor kaptam.
2: Nem, mint egy babettát?
0: Apróságot, nem, egy Maserati.
1: Hát adhattak volna Ferrarit is, mi?
0: Most tényleg ott álltam ott a garázs, és azt mondom, hogy ez? Most ezzel szúrjátok ki a szemem. Egy Maseratival, de komolyan.
2: Hát szóval kicsit azért izért, nem? Hogy ugye a szokásokat ugye elhajálhatunk.
0: Nem, van. Nem akarom kiadni a céget, mert nyilván nem titok, vagy nyilván titok, de hogy nem adnak
2: tehát,
0: azért.
2: Tehát az RTL klubot nem akarod kiadni, de most olvastuk fel Csalacinak a teljes nettó.
0: Nem arra, hogy mit kaptam. Hol tartom én ezt az aranygyíságot, amit kaptam.
2: Aranygyíság.
0: Ezért van egy ajándék volt egyébként, úgyhogy jó, majd kíváncsiak, hogy 30-ra mi lesz. Ha megérjük.
2: Akkor lesz az?
0: Hát én 2003-ban kerültem az RTL-hez, tehát akkor az 2033, amikor én 30 év vagyok a csatornánál.
2: Hallod Péter,
0: készülj, nyisd a széfet. Az nagyon drága lesz az a 30 éves évforduló. Na most, ha én kimcsit eszem, és tonhalat, akkor elmondám, mi történik azért közben a másik oldalon, jó? Tehát itt olimpikonok jönnek, mennek és beszélgetnek, ugye, hogy Cselaci. Közben Eszter, ez alatt a megszólás alatt, csak hogy értsük, hogy ki van azért a spektrum másik oldalán is, jó? Fogta a fiskersollót, és 1 milliméteres távolságokkal az adásmenet alját úgy rojtozta ki, érted? Ahogy senki bevágott körülbelül 120 darab vágást.
1: Felfoghatatlan.
0: Tehát egy, konkrétan hímzett egy indiai szőnyeget az adásmenetből.
2: Ez a minimum, így kellene kaptunk minden reggel, csak mondom nektek.
0: Ilyen teljesen farccal 400 darab vágást ejtett az adásmenet alján. Értitek, hogy azért...
2: Hogy gyere velem, Balázs,
0: értem a kimcsimet, de hogy azért a másik oldal is küzd.
2: Ez tökéletes, ezt nem
1: idegben vagy, gyere. Bébi.
2: Nem, nagyon szeretem azt az érzést, mert ez 5 darab lap össze egymásra mihez kapcsolva.
0: Igen, de hogy
2: ez egy nagyon jó papírvágóló, és hallod? Figyelj.
0: Figyeld. Mert bocsánat, ez a belem volt.
1: Ez a kimcsi.
0: Figyelj. És vágja. Na most akkor azért ki van itt? Ki van itt nagyon készen?
2: Tudom, milyen jó érzés, ezt te jó, hogy tudom, milyen jó érzés.
0: Tudom, mert igen, hát izgatja az idegrendszeredet, tehát tudom, abszolút. Menj, gyerekek, hát így szórakozunk. Jövünk mindjárt 9:30 van, jövünk a nap legjobb pillanataiban.
3: Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel,

0: 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon. Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Ne hagyd ki semmit. A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Na, kinek melyik tetszik?
9: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
10: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
11: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
10: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
7: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
12: Ne vesz személyesen a Generali Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
15: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
16: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
17: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Új videóval készül a NAVA nyugtaadat szolgáltatásra. Ismét ereje teljében van a Paksi atomerőmű. Részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ismét a maximális teljesítményén működhet a Paksi atomerőmű. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült, hogy teljesen le kell állítani azt, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább tudott dolgozni, később pedig fokozatosan állították vissza a többit is. Magyar Péter miniszterelnök tegnap köszönetet mondott a munkáért minden energetikai és vízügyi szakembernek is. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatrögzítést, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztókat, igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátor üzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem adott megfelelő védőeszközöket. Amíg a szabálytalanságokat meg nem szüntetik az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. Még szemüveg sem kell majd a következő égi látványossághoz, részleges holdfogyatkozás lesz az éjjel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza beszél.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Szlovákiában is betilthatják a közösségi média használatát 16 éves kor alatt. A pozsonyi kormány jóvá hagyta az erről szóló törvényjavaslatot. A szabályozás egy olyan csomagnak része, amellyel integrált védelmi rendszert hoznának létre a szélsőségesség és az erőszakra biztatás ellen. A korlátozásra még a szlovák törvényhozásnak is rá kell bólintania, akkor jövőre életbe léphet. A nyári záporok után mindenhol kitisztul majd az ég. Délután akár 36-37 fokig is melegedhet a levegő. Holnap már egy hideg front érkezik, helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. Vasárnap a frontot már nem érezzük majd. Délután ismét 34-35 fokban izzadhatunk. Legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy kisebb zápor, a szél pedig csak a Tiszántúlon élénkülhet meg. Egyelőre úgy tűnik a jövő hét is napos, száraz idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kicsit belementünk reggel, hogy gyerekkorunkban volt ilyen arcüreg felszúrás, ugye, ez botrány, hogy tényleg miket csinált végig gyerekkorunkban. És aztán elkezdjük arról beszélni, hogy ki milyen orvosi beavatkozástól tart, még lehet, hogy nem volt neki soha, de valamiért azt vizionálja, hogy ez a világ legborzasztóbb dolga. Hát kiderült, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mert amitől az egyikünk fél, attól a másik nem fél, ami az egyikünknek iszonyat, az a másiknak egy kellemes péntek délutáni beavatkozás. De végvettük ezeket, hát érdekes dolgok jöttek.
1: Elszabadult a pokol.
0: Igen.
2: Ami az egyikünknek egy szép szempár, a másiknak egy fitymaszőkület.
0: Igen, úgyhogy erről beszélgettünk. És a munkai balesetekben azt boncolgattuk, hogy mennyi idő után vennénk észre, ha valamelyikünk nem jönne vissza a budiról.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Mi a férfi legnagyobb félelme az orvosnál, és mi a nő legnagyobb félelme? Tessék, nézzük meg, ki a gyávább. Mi gyávábbak vagyunk, vagy a férfiak leggyávább vagyunk. Oké, nekünk az urológus?
1: Nekünk
0: az, hogy fehér köpenyes idegen férfi azt mondja, hogy csattanó gumikesztyűvel elő kell. Akkor a nőnek a nőgyógyász a legnagyobb félelme?
2: Én imádom a nőgyógyászomat.
0: Szereted a nőgyógyászomat?
2: Imádom. Nekem egy nagyon pici iráni fickó nőgyógyászom, és nagyon kedélyesen szoktunk beszélgetni, miközben nézelődik.
0: Igen, miközben a harc belőzve vagy.
1: Hogy van?
2: Szemkontaktus.
0: Oké, de mi a konkrét félelmed? A fehér gumikesztyű, az urológus? Nekem például a tű.
2: A vastagbél tükrözés, most azért ezt így forgatom még a számban, hogy ez milyen lehet.
0: Altatásban megcsinálják.
2: Nem akarok altatást. Engem ne altassanak el. Kifizetem, én ott akarok lenni ezzel.
0: Zsűr, neked mi a legnagyobb félelme? Mi a legnagyobb orvosi félelme? Nem mint betegség, hanem mint beavatkozás, eszköz, bármi, amit azt mondod, hogy na, ezt ritkán.
4: Szádon keresztül bármi. Tehát, hogyha gyomortükrözés.
0: Aha.
2: Előző életeiből felgyülemlett bűntudat miatt nem lesz
0: neked valamit ledugnak, meg neked azt, hogy ledugnak az valamit a szádon.
2: Nekem
0: például az annyira nem képzeld.
2: Hány is tudod, nagyon könnyen. Viszont
0: jó,
2: tudod,
0: hát ez
2: megvan, tudod,
0: hát azért ezt tudjuk, hogy azért van egy szakmai előélet.
2: Hogy kerültél a rádióba? Nem volt könnyű, de mindent
0: megtettem.
2: Igen, neked mi? Amikor szemműtét van, tudod, van egy ismerősöm, akinek
0: amikor kifordítják a szemedet.
2: Injekciót kell kapni a szemgolyójába. Ott azért meghúzom a határt. Tehát amikor a szemgolyóba szúrnak injekciót, én akkor arról nagyon lehet.
0: Tűvel, meg igen, tűvel, meg van ilyen. Abszolút.
2: Igen,
1: mit csinálnak olyankor? Érzéstelenít?
2: Nem tudom, miért kapta. Ilyen a barátnő apukának diabétesz miatt ilyen szövődményre kellett kapnia ilyen injekciót a szemgolyójába.
0: Azt a mindenit. Oké, fogorvosi félelem, inkább nő vagy férfi, fogorvos, fúrás, nő.
2: Nő a jobbik, én a női fogorvosokat szeretem.
1: De nem, hanem
0: ki fél jobban.
1: Tehát, hogy a nő vagy a férfiak.
0: Mi gyávábbak vagyunk?
1: Szerintem az is férfi.
0: Nagyon sokan retteknek, nagyon sokan a fogorvosi félelmet írják, hogy minden jöhet, csak ne kelljen fogorvoshoz venni, mert az egy olyan félelem.
2: Én nem a fogorvostól félek, hanem a fogorvos asszisztensétől.
0: Miért? Üti a klaviatúrát, berakja a nyálelszívót a szádba, meg néha cserél egy törlőkendőt.
2: A sátán csendes flegma szolgái. Hát ők azért vannak, igen, hogy amikor ott van a kedves fogorvos, aki becsalogat téged a praxisába, aki tudod, hogy nem sose bántanak téged, és mindig van nála kis érzéstelenítő, és akkor azt mondja, hogy na jó, a fogkőleszedéshez, akkor gyere már, Kati.
0: És akkor
2: így kifordul a szemed, oldal, és ott jön Kati, aki akkor tette le.
0: Ő is egy Mengele inkarnáció.
2: Konkrétan, aki, ugye, és van benne egy ilyen folyamatos fájdalom, hogy, nem, hogy csak egy jókáit végzette, és azért úgy érzed, hogy ezt most le fogja vezetni az ingyeden.
0: Kati most idegig viszi a fogkőleszedést.
2: Konkrétan, figyelj, nekem volt, hogy úgy jött, hogy ömlött a vér a számból, mert Kati jól érezte magát.
0: Jó, ami nekem még nem volt, de hát nektek volt, és rettegek tőle, írja valaki, nagyon, nekem óriási félelem, de még soha nem csinálták, katéter felhelyezés. Anna, túl vagy rajta. Olyan parám, azaz, hogy fekszem egy ágyon, bejön egy nővér, és azt mondja, hogy most húzzuk fel a takarót. Oké, rendben van.
2: Szimuláljuk ezt a
0: Húzzuk le a nadrágot, itt már nagyon megyek össze. Még próbálom elterelni, hogy esetleg egy ajándékcsomag, egy bögre vagy egy balázsékos póló, és fog egy csövet, és a csövet...
2: Már nem létező péniszedben már visszahúzódott.
0: Köszönöm szépen. A nem létező péniszedben feltolja a csövet. Ki van rajta túl?
5: Nőknek egyébként egyszerűbb ez a dolog, megmondom őszintén, férfiaknak a húgyvezeték miatt azért ez rosszabb. Az egyébként félelmetes, amikor föl van. Nekem volt egy nőgyógyászati műtétem, és képzeld, amikor látod, hogy a kis tasakba elindul a vizelet.
0: Miért kell föltenni? Mi a másik opció?
1: Mert nem tudsz kimenni.
0: Nem baj, hagyd pisiljek ágyba. Nem érdekel, hogy
5: a műtét előtt, tehát a műtő aztán nem szeretnék, hogy bepisíjél, ezért van fönn a katéter.
0: Nektek nincs katéterfelhelyezési para? Nem, nincs.
1: Mindenkinek.
0: Hát mindenkinek.
1: Ami ilyen altáj elől-hátul, az tök mindegy, szerintem férfinál az, az, az a legrosszabb.
2: Hát én miután elmondták, hogy kell szülni, azóta nekem már ez meg se kottyant volna, viszont ami durva volt, ez a balonozás volt, amikor megpróbálták elindítani a szülést, és akkor felküldenek egy ilyen csövön, egy ilyen lufit, és azt elkezdik fújni fel a mészájadnak.
0: Az a durva, hogy hőlékballon volt, de még mindig tudtál fújni.
2: Az volt, hogy akkor eléggé fel voltam fújva. Tehát azt éreztem, hogy 42 hetes terhesen. Igen. 42 hetes terhesen már nem éreztem, hogy még lehet belém fújni. Nem volt az az érzésem, hogy itt van még hely.
0: Home office-ban vagyok, dolgozom,
1: na,
0: de megráz az áram.
2: Ez munkahelyi baleset.
0: De home office-ban vagyok.
1: Hát de az most az a munkahelyed.
0: Igen. Tehát az a munkahelyed.
2: A kivétel, ha aláírtak vele előtted egy papírt.
0: Hogy bármi történik veled otthon.
2: Az a saját felelősséged, és ez így szokott történni, aha, hogy le van papíroz velőre. Hogy
0: egyébként mit jelenek az, hogy munkahelyi baleset? A sebessé már csak elhúnyt munkahelyi balesetben? Miért fontos, hogy munkahelyi baleset? Támogatja a cég majd a temetésemet?
1: Hát persze.
0: Átvállalja akkor a költségeket, segíti a családomat?
1: A más a lóvé a végén.
2: Más a lóvé a végén.
0: Persze, a kilépő?
1: Igen, a kilépő.
0: A kilépő papír.
1: Hát azért a család az csak azt mondja, hogy na jó, van, csak én most volt meghalni az öregnek. Hát
0: tehát más van a kilépő papírodon.
2: Igen, de azért elmondanám, hogy a jó munkahelyeken akkor is adnak pénzt, amikor nem ott halsz meg, hanem máshol. Tehát azért az, hogy egy jó munkahely azért így azt mondja, hogy jó, azért ez egy nagy veszteség a családnak, nyilván nekünk is, de mi egy nagy munkahely vagyunk, úgyhogy van pénzünk nektek adni pár hónapi lóvét, úgyhogy tessék.
0: Beviszem a laptopot a WC-re, és ott halok meg.
1: Az munkahely. Ott te már dolgoztál. Ha csak nem ezért ment a, mit tudom én, Pornhub volt megnyitva rajta, akkor az nem.
0: Jó, tehát az ölemben a laptoppal a munkahelyen találnak meg, hogy ki van nyitva a laptop, és be van kapcsolva. Ha ezt a kis Csen így megcsinálta volna, akkor ez már munkahelyi baleset. De ő nem vitte el magával, ezért nem munkahelyi baleset. Aha, értem.
2: Hát igen, de ez egy érdekes.
0: Ezért kell mindig. Az a legelső, én is bejövök, bekapcsolom.
2: Például
0: ez a legfontosabb. Működjön a laptop.
2: De hogyha van ilyen, tudjátok, ilyen becsipogást, megérkezés, ugye csipogsz a kártyád, hogy beengedjen a munkahely, akkor már bemegy a munkahely, de akkor az már ház.
1: Nem? Ja. Tehát, hogy igen. Akkor ez... Na most még egy érdekes felvetés van.
0: Jó, oké, most egy másodperc. Ha nem érek el a laptopig, de a recepció Margitot jól megdöngetem a klotyóban, a Margitot a recepcióról,
2: és
1: utána meghalsz,
0: az munkahelyi szex. Hiszen még nem kapcsoltam be a laptopot.
1: Az nem az, tényleg.
0: Hoppá!
2: Érdekes.
0: Az nem munkahelyi szex. Ott a Margit azt mondja, gyere, usdj Margit, be a budira, a laptop még nincs bekapcsolva, az nem munkahelyi szex, de már benn vagyok a munkahelyen.
2: De várjál, akkor mi van akkor, hogyha bejössz, senki ezen szólsz, csak álcsúcson veled az egyik kollégádat.
0: Köszönöm. Igen. Az munkahelyi konfliktus.
2: Vagy ott még nem indult el semmi.
0: Igen, semmi, hiszen nem kapcsoltad be a laptopot.
2: Így van.
0: Tehát azt csináljátok, drága hallgatók, hogy a laptop bekapcsolása előtt most verjetek álba nagyobb valakit, és nem lesz munkahelyi, nem számít munkahelyi verekedésnek, hiszen nincs bekapcsolva a laptop. Mit akartál mondani?
1: Hogy home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
0: Igen.
1: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
0: Igen?
1: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
2: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
1: Semmi?
0: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ban. Figyelj, milyen ravaszok ezek a HR-esek azért.
2: Mert nem dolgozol rendesen.
0: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Balizs Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
1: Ez az utolsó bosszú.
0: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve balra egy trombózissal.
2: Ami... Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
0: Mennyi időn mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
2: 2-3 hét.
0: Tehát most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
1: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
0: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de ez még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőtívtől meghalok. De itt szerintem 9:30-ig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van, vagy fosok. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összefostam a budit.
2: Látod, jól érzem magad? Magadból indulsz. Azt jelenti, hogy elmondom, mit történt a valóságban.
0: Én bemennék utánatok 3 perc után.
2: Soha nem jönnél be. Oda szépen nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és nyilván Laci találna meg téged, mert...
0: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
2: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz. La, Balázs, Balázs.
1: Ez kicsit így lógna ki a lábad.
2: Mondtam neked, ne heroljon hozzá, Balázs.
0: És azt mondja, hát meghalt, mindegy, eszem egy reggelit.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, hívjuk még a naphallgatóját. Jót írt, és szafári belépője van.
1: Bizony. Nagyon hopp, szép, kintalvós, reggeli állatetetős.
0: Az milyen jó élmény.
2: Visszakapcsolják a mikrofonodat?
0: Igen, hangod is van. Kinnal szól és állatot etetsz?
1: Igen, reggel.
2: Szólj, lámával.
0: Milyen Balázsék, milyen haló? Hát Balázsék így.
6: Hát Balázsék, úristen. Sziasztok.
0: Csáó, hogy hívnak?
6: Martin vagyok, sziasztok.
0: Martin, hát milyen jót írtál nekünk?
6: Na, melyiket írtam, a kettőt is küldtem.
0: Na, melyiket küldette, Martin?
6: Hát vége van kimcsi.
0: Azt meg is vagyunk, erre gondoltunk. Az. Nagyon szerettük, itt a kimcsiről beszéltünk, és ezt küldte nekünk, hogy vége van kimcsi. Ezt szerettük. Szerettük ezt az üzenetet. A másik akkor nem is érdekes. Akarsz menni szafarizni?
6: Hát, elmehetek, ahogy van.
1: Hát szerintem mennyi, mert ez egy nagyon jó buli.
0: Ezt figyeld, hallgass csak, figyelj, megőrülsz, hallgass meg.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na?
6: Na, hát csak ki kell próbálni.
1: Hát persze.
0: Hát csak ki kell próbálni. Küldjük akkor neked, jó, mennyi?
6: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao, sziasztok.
0: Hello. Látjátok, hogy szafarizik?
1: Nagyon.
2: Látom magam előtt. Az itt egy oroszlán. Na jó, van.
0: Az egy is volt a tolok.
1: Megfordulok, hol a kőbányaim.
2: Mi orszárvú macska, mi ez? Na jó, van.
0: Perány szárva van.
2: Szeretem az ilyen embereket, ez egy nyugodt energia.
0: Nem tudod felidegesíteni.
2: Így van.
0: Hozza a kötelezőt. Oké, gyerekek, megyünk, holnap jövünk, jó?
2: Így van.
0: Holnap,
1: nem mindenki.
0: Van, aki két napból áll a héten, úgyhogy holnap.
2: Én csak annyit tudok mondani, hogy...
0: És vágja. Már a másik oldalt is bevágta. Perzsa szőnyeget csinált az adásmenetből, igen.
2: Szóval azt szeretném mondani, hogy a Vidor Fesztiválon találkozunk este. Ne felejtsétek el, hogy a Presser Gábor is ott lesz.
1: És te is.
2: Én is ott leszek, és megyek, mert még a Túróci Szabik színdarabját is meg akarom nézni 5-től. Úgyhogy I'm out, és akkor jövő héten találkozunk.
1: Hétfőn? Vagy?
2: Nem, mert iskolában engedem a gyermeket, hogy szerde, csütörtök, péntek, ezeket a napokat tudhatjátok enyémnek.
0: Nem gondolod, hogy csak úgy aztán megindítja a hetet. Hát még rápien a hétvégére, hétfőn is kedden.
1: Hát Vidor Fesztiválon van, hát el fog fáradni.
0: Hát ráadásul
1: hát Presser koncert végig táncolja.
2: Az én társadalmi státuszom megköveteli, hogy esténként színházba járjak. Nem tehetek róla, ez van.
0: Ti ócska prolik.
2: Ti nézzétek a való világot.
0: A való világot maga egyszerűen a Balázs.
2: Húzzátok el, ezért én meg majd tapsikolok a kis színházamban.
0: Na jól van, hát akkor örülünk, hogy akkor...
1: Láttunk,
0: nagyon jó volt veled ez a
2: kérdés. Srácok, tényleg, örülök, hozok nektek egy lótortát, hogyha jól viseljétek.
1: Jó tortát, jó lótortát.
0: Egy öletem, hogy kiposztoltál.
2: Gulyáskrémes töltelékes szeretnétek vele, vagy valami mást?
0: Egyébként ez nem rossz. Jó májkrémmel egy jó csokis lótorta, én azt nagyon adom.
2: Szerintem
0: én így ilyet akarok jövő héten enni.
2: Egy ilyen tonhalkrémes, tojáskrémes,
0: gulyáskrémes.
2: Jó. Jó, mindent hozok. Ne hiányozzak nagyon, már csak a holnapot kell kibírnotok.
1: Meg a péntek, szombat, vasárnap, hétfőt.
2: Igen.
1: Keddet.
2: Igen, de ez csak néhány, ha eltelik.
0: Viszont a benned, hogy péntek van, gyerekek, elröppen.
2: Igen, nagyon akarjátok, durva. Hogy bejelentkezzek a gyerek évnyitójáról majd?
0: A hétfőn nyitjátok?
1: Közvetítsd az igazgatói beszédet, kérlek.
2: Jó. Az óriási lenne, óriási ott állnék egy enyizővel. Egy technikus kérhetek, és akkor elvinném a...
1: Gyula, intézkedj!
0: Milyen régi vágású is, ez a klasszik évnyitó, a diri igazgató igazat mond.
1: Akkor egyszer.
0: Ketten elájulnak, valaki elszavarja a nemzeti, tehát ez még van.
2: Kedves diákok, ma még igazat mondok.
0: Igen, ez még van, hogy klasszik évnyitó.
2: Persze, hogy van. Hát honnan tudják, hogy megnyit az év, ha nem
0: nyitják? Elküldik a szülőknek e-mailbe, hogy reggel 8 órakor várjuk a gyereket, azt tessenek befáradni. Most mit tud elmondani?
2: Én már összeveztem háromszor a lányommal, hogy mit, a szenzorossága milyen fehér blúzt tud elviselni magán. Vettem neki csuklóigérőt, könyökigérőt és rövidújút. Háromféle nyakkal.
1: Kislányát, hogy el van kényeztetve.
2: Hát figyelj, hát ennek semmi
0: sem. Nem megy be csak ugyan az iskolába.
1: Majd ő kiválaszt.
0: Hát majd ő megmondja, igaza van.
2: Felpróbáltuk a többit, vissza kéne küldenem, de helyette szétszorom a lakótársaink, vagy ami ez a szomszédénk között. Igen.
0: Na, menjünk szekrényszegú tanárokkal ide valaki. Ne bántsátok őket. Ne bántsátok.
2: Majd jövő héten bántjuk őket.
0: Így van, jövünk holnap, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.
3: A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Annyi után előttünk. Van, a már régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgyis te!
15: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
16: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
17: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
18: Lehet is.
17: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
18: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
17: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
19: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
20: Reklámot hallottak.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
23: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
24: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
25: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
26: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
25: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
27: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
28: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
29: És bedobta!
30: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
29: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
30: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
31: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttöt mindenkinek, a pihenő Györke Attila helyett a kipihent Kismárti hozza az igazi mai slágereket, az én vagyok, üdv mindenkinek. És hát azt nézem, hogy a mai nappal együtt 5 nap maradt a vakációban a Rádió 1-esek, hát ez már tényleg nem sok, aztán becsöngetnek, de még azért az utolsó a nyári zenei fesztivál zajlik, ez ugye a Szín, a Szegedi Ifjúsági Napok, itt 2 színpaddal is kint vagyunk a Rádió 1-es DJ-kkel. Most szélére még szépen hozom Ed Sheeran dalát, a Camerát.

0: valaki kremélni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Lady Gaga egy duettje után közlekedési információk a Rádió 1-en. Gyorsan összegyűjtöttem hallgatói üzenetek alapján a fontos tudnivalókat. Dóri jelezte, hogy a 11-es főúton Szentendrétől a főváros felé erős a forgalom, ez még a teljesen normális. M3-as autópálya bevezető szakaszán hasonló a helyzet. Történt sajnos egy baleset a 4-esen Ebes határánál. A 211-es kilométernél emiatt lezárták a félútpályát. Jöhet egyéb közlekedési információ is. 0620 311 111. Mindenki vigyázzon magára és másokra is az utakon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a bulim a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
14: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
15: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
16: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
17: Világsztár DJ-k élőben.
16: ATB.
17: Ferry Corsten.
16: Umek.
17: Dahul.
16: DJ Quicksilver.
17: Brooklyn Bounce.
16: És az összes hazai legenda.
17: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
22: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van.
2: valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
22: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
23: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
24: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
25: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is. A mikrofonnál Kis Márti, György Attilának jó pihenést, most dance popot hozok, de úgy, ahogy csak a David Guetta tudja. Jennifer Lopez-zel közös dala szól, az első közös munka, ami érdekes, hiszen már mind a ketten annyira veteránoknak számítanak a pop bizniszben. Ja, van egy ilyen városi legenda, hogy annak idején azért nem dolgozott együtt Madonna David Guettával, mert Guetta horoszkópja Skorpió, Madonna meg oroszlán. Hát Jennifer Lopez is oroszlán, neki jó a Guetta.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz jöhet? Shakirát és Burna Boyt már bekészítettem, előbb kaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztárfocista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van. Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal. Míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

0: fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Lady Gaga dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620 311 111-re jött. Mondd, Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibolla. Köszönöm szépen, az M5-ösről is kaptam híreket balesetről. 154-es kilométer Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után.

0: 0620 311 111. Mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lady Gaga-dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, ez egy üzenet, 0620-311-111-re jött. Mondd a Léci, hogy sokan mennek az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya tengelyen torlódás van. Jó utat mindenkinek, írta Ibola. Köszönöm szépen, az M5-ösről is kaptam híreket balesetről. 154-es kilométer, Röszke felé, Szatymasz pihenőhely után. Hát itt le is zártak a sávot. 0620-311-111, mindenkinek balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

megy, csak igazi mai sláger megy. Pár óra múlva pedig folytatódik a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a Rádió 1 Stégnél. Ugye a napközbeni alapozás az ott van, 5 órától, aztán este 11-től át lehet cuccolni a Rádió 1 arénához, ott folytatódik a buli. Ma Stégen Antónió kezd, az arénában pedig Hanvai PG. Gyorsan megnéztem a részleteket, indul nem sokára a Daily Mix is, nem akárkivel, Kamrád barátunkkal, ezzel a dallal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió egy igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben,

nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne!

0: 2029 Budapest Park, Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATB.
1: Fabi Karten.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demjén Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
8: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et! Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent!
3: Rádió 1!

0: helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi ma is láger megy!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy az ebédszünet mellé is, és gyorsan tolmácsolom Ricsi közlekedési infóját. Sziasztok, Budakalász, Lenfonónál sárgán villognak a lámpák, meneküljetek a környékről, mert hogy haladhatatlan. Köszönjük szépen, 0620 311 111, ide jöhet a többi üzenet, én pedig ezt az igazi mai slágert hozom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Degi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nevezd személyesen a Generali Nightrend Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrend Budapesten.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió 1. Indul Magyarország legjobb

1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig Lady Gaga, aki beszállt nem az internetben, hanem a bőrgyógyászati kutató bizniszbe. Szóval nem csak ilyen saját márkás mintermékekről van szó, ennél nagyobban van a nő. A férjéhez szorosan kötődő tech cégen keresztül élő emberi bőrszöveteket kombinálnak gépi tanulással. Van egy saját fejlesztésű platformjuk, aminek a segítségével a bőrmintákat több mint 30 napig életben tudják tartani. És hogy mit vizsgálnak? A bőr természetes reakcióit, gyulladásait, az öregedését, az UV-sugárzás. Nem gyógyszergyártás, hanem az összetevők bőre gyakorolt hatását vizsgálják a férjével, a legfejlettebb technológiával, és aztán ezeket az új összetevőket majd beépíti a saját termékeibe, a Gaga. Gondol a jövőre, amikor már nem a színpadon fog énekelni. Most viszont még hallatja a hangját, hál' Istennek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Switch Disco, Sunfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ producerek, mindannyian, ugye a Switch Disco is, természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a bulijaikra az idei szezonban, ezt magunkra is vettem részben, mert velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Switch Disco-val is bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A héten elhunyt Dolly Parton, country legenda, 80 éves korában, augusztus 25-én jött a hír, és hogyha van a jelenkor fiatal sztárjai között előadó, akire óriási hatással volt az énekesnő minden értelemben, az Miley Cyrus. Dolly Parton ugyanis Miley Cyrus keresztanyukája volt. A kapcsolatuk a popkultúra egyik legmélyebb generációkon átívelő köteléke, és bár nem vérszerinti családtagok voltak, Miley apukája, Billy Ray Cyrus kérte fel Partont erre a szerepre. Miley 1992-es születésekor. Egyébként érdekesek, hogy kiderült két éve, hogy nagyon-nagyon távoli rokonok, ilyen hetedunokatesók leszármazottai. Dolly Parton visszatérő vendégszereplőként alakította saját magát Miley sorozatbeli keresztanyjaként a Hannah Montana sorozatban. Ez a platform pedig óriási lökést adott annak, hogy a fiatal generációk is megismerjék Dollyt. Miley Dolly révén mindig megőrizte a mély tiszteletét és affinitását a country zene iránt, ahonnan indult egyébként az ő karrierje is, és én nagyon szerettem Miley Cyrus saját dalait, de az, amikor Dolly Parton énekel, hát az egy egészen más szint. Énekelt a Jolint Miley jó pár évvel ezelőtt, és én biztos vagyok benne, hogy mind a ketten kölcsönösen hozzájárultak egymás zenei halhatatlanságához. Miley Cyrus hozom most.

0: don't belong to anyone. Oh no. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
7: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spatrend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon spatrendexpo.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Erre nem lehet dolgozni!
10: A 89.5 Rádió egy igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
8: Rádió 1!

0: munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi mai sláger megy!
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
2: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja, idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k, és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
4: Nevezd személyesen a Generali Night Run Budapestre, és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

beszélünk, aztán 11 órától már a Rádió 1 arénában folytatódik a buli, tehát még egyszer szegedi ifjúsági napok. Szombat éjszakáig kint leszünk, ebben az órában is illusztris társaság gyűlt össze, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Shakira, Rihanna, most pedig a David Guetta, One Republic nagy találkozó.

0: közlekedési információk a Rádió Egyen. Dóritól tudom, hogy az M5-ös Szeged felé, a szegedi ifjúsági napok felé egészen jól autózható, Budapest felé viszont kis telek térségében dolgoznak a stráda mellett, a 141-es és a 140-es kilométernél külső sávzárás mellett végzik a munkákat. 2-3 kilométeres torlódás van már ezen a szakaszon a főváros felé, az M5-ösön. Jöhet egyéb közlekedési információ is, 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: csak igazi mai sláger megy, és ahogyan az előbb már mondtam, 5 órakor indul a buli a színen, a Rádió 1 Stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 arénában, és hát itt a Rádió 1 összes frekvenciáján is kezdődik majd a buli, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Pure Beat Mix-tel 2 órán át, aztán kívánságműsor Juhász Gergővel, ami pedig érkezik nem sokára, az ez a dal. És a Blood Running. Apropó kívánságműsor, jövő héten egy egészen speciális kívánságműsor is érkezik. Ilyen még tényleg nem volt. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lófogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Szőkén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy álva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burna Boy a folytatásban.

0: csak igazi mai sláger megy. Ó, csörgünk éppen, úgy láttam, meg úgy hallom. Hello, Rádió 1.
1: Szia, Márti, Zottyó Miskolc.
0: Zottyó, 1000 éve, mi van veled?
1: Minden jó. Dolgozok egy folytában, Zottyó nincsen.
0: Mi nincsen?
1: Ivászat.
0: Ivászat nincs, ez nagyon jó. Hihetetlen jót teszel a szervezeteddel. Hosszú távon érezni fogod ennek áldásos hatásait.
1: Én tudom, üzenem a kollégáimnak, hogy kitartást, és jó ablakozást itt Miskolc és környékén.
0: Osztva Miskolc és környéke, és valamire ez jutott eszembe. Zottyó, köszi, hogy itt vagy velünk, én is küldök neked egy dalt, jó? A Szemfel dalát.
1: Köszönöm szépen, és nektek is szép napot.
0: És te, mint Ős Barázsik rajongó, fogsz majd kérni a speciális kívánság műsorban dalt jövő héten?
1: Igen, én szeretnék lenne a második, mert mivel hogy Feri, akkor lenne az első.
0: Hát igen, szerintem Zottyó bérelt helyed lesz ebben a műsorban, bár nem elég hosszú a kezem, hogy odáig elérjen. Köszi, hogy itt vagy velünk, neked szól nem sokára a Szemfel dal, a puszi.
1: Köszönöm szépen, puszi nektek is, szia.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack dés tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: I am Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló?
1: Itt lehet zenét kérni?
0: Igen, minden nap este 7 órától, amíg Rádió 1 Live Mix Summer Edition van. Tudtad, hogy megújult a nyári szünetre?
1: Nem.
0: Na jókor szólok, nem? Így augusztus 27-én 5 és 7 között vannak a mixek minden nap. Mit akarsz még tudni erről valamit? Szakmai titkokat? Kulissza titkok? Melyik DJ jön ma?
1: Igen.
0: Gergő, melyik DJ jön ma?
2: Gyurbi!
1: Rendben.
0: Mindent tudsz most már. És a kívánság műsora Gergővel lesz 7 órától.
1: Oké. Okay.
0: Ha kívánnál egy extent dalt, már is teljesült. Tadadadam! Ezt most én küldöm neked a Don Lee-vet, okés?
1: Jó.
0: Szia!
1: Hello!

0: közeledünk Rádió 1-esek, de nincs ötlet, hogy mit is együnk. Augusztus 27-e a banánimádók napja, úgyhogy pattintatunk akár egy banánt. Én pedig hozom Kamrád dalát, azt, amit élőben énekelt nálunk tavaly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-et hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: meghallgatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
3: Balázs, na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy, és a másik része.
4: Jaj, ne, most tényleg rúgjuk ki az Atist.
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először.

0: Rákin Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Anya, nézd, ugrok egy bombát!
6: Mi?
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
5: Ugrunk egy bombát?
7: Szállás.hu. Úgyis te.
8: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgass a jövő héten munka közben,

0: helye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is! Csak igazi mai sláger megy!
1: 3, 2, 1! Rajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
2: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 4 óra után. Györke Attilának jó pihenést, a mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti. Kevesebb mint 1 óra is indul a Rádió Live Mix Summer Edition, Pure Beat fog 2 órán át mixelni, és ezzel egy időben indul a buli a Rádió 1 Stégen, ez a színen az első, hát ugye a napközbeni helyszínünk. DJ Junior, Antonio, Hanvai, PG, Kukinyu, Vic, ők fognak mixelni, aztán pedig folytatódik a buli a Rádió 1 Aréna helyszínünkön, ez 11 órától. Hanvai PG után Regál Lili, Lotfi, Begi, Amina, Christopher, Pure Beat. Ez a mai nap. Ez pedig a Sleep Tonight.

0: Rexa és a Faithless dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Egy személyautó és egy kamion korábban ütközött az M3-ason. A határ felé a Kál erdőterek csomópont előtt, most az egyik Rádió 1-es üzenetét olvasom, a 101-es kilométernél akkor lezárták a külső sávot, és ugyanennél a helyszínnél az ellenkező oldalon a nézelődők között három személyautó egymásnak ment. Hát most már felosztóban van a torlódás. Tehát még egyszer a paraméterek, az M3-as autópálya határ felé Kál erdőterek csomópont előtt volt ez a baleset, 101-es kilométernél még érezteti a hatását. Budapesti közlekedési infóm is van, Kláritól Ferenc körút, a Petőfi hídtól a belváros felé lépésben halad. Köszönöm szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most David Guetta egyik kis mentorátja, a fiatal olasz DJ Hypaton, aki izgul, mert holnap egy DJ veteránnal, Benny Benassivel megjelenik a közös dala, amit pedig hozok tőle nem sokára, az ez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcskereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcskereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mielőtt indítom Gaga dalát, közlekedési információk a Rádió 1-en, Budapestről az egyik, élénk a forgalom a Hegyalja úton, mindkét irányban, illetve Pepe írja, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé. Az 56-os kilométertől torlódik a forgalom, úgyhogy ha valakinek nem annyira sürgős, hát lehet, hogy jó, ha nem most indul el rögtön.

igazi mai sláger megy egy dance pop királynő a folytatásban. Eva Max, ez a kilépő zeném, Kismárti voltam. Juhász Gergő és Pure Beat pedig belépnek a stúdióba, és indul a Rádió Egy Live Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Beresztyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
13: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: Mindjárt szeptember 1-e kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben! Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
17: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
18: És bedobta!
19: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
18: Hungarian Dastrophy augusztus 28 és 30 között az MVM.

0: Kertész 29 Budapest Park. Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATD.
1: Fabi Karsten.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Na, kinek melyik tetszik?
3: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
4: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
5: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
6: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
7: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen. Sajnálom, Tomi, ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
10: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
9: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
11: É, hát,
10: ne keresd, ha nem keresd neked rám se néz. Engem nem lehet.
9: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejtsd el. Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejtsd el.
10: Értem könnyeket, illik ejteni.
9: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Jön a jól megszokott 2 órás élő mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És ma jó juhász módján a Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevasz, srácok! Hello Gerikém, szép délután mindenkinek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyet pislantottam, és már itt is vagyok.
0: Igen, egy erővel majdnem azt mondtam, hogy együtt is hallhattuk volna. Tegnap éjfélkor mentünk azon mind a ketten ugye a Rádió 1 stúdiójából. Jól vagy, minden oké?
1: Minden rendben, köszönöm szépen.
0: Ez a lényeg, induljunk el.
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Egy még Summer Edition, két órán át Pure Beat mallemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek közben. 8 kilométeres dugó van, képzeljétek el, baleset miatt az M0-áson a déli szektorban, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autó csomópontja után, és történt egy baleset nemrég a fővárosban is, a Könyves-Kálmán körúton, az Albert Flórián útnál. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Velünk párhuzamosan pedig már elindult a buli a Rádió 1 stage-en, Szegeden, a színen, ugye ott még szombatig tudtok velünk bulizni, minden nap két helyszínen, nagyon jól nézünk ki, nagyon jó mind a két helyszín, nagyon jó a közönség, tök jó volt az első nap.
1: Na igen, láttam az Instagram videókat, én már nagyon várom, hogy megérkezzek hajnalba, mert nagyon jó hangulat volt, úgy láttam.
0: Bizonyán, bővebb információk, line-up a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1hungary, megyünk tovább.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dalával megyünk tovább, amit Shakira készített, aki ugye nem fog az idő vaskerek, ez nem más, mint a Die Die című track, ezúttal DJ Dark Remix-ében hoztam nektek, ezzel megyünk ki tovább a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Legességek is szólnak bennem, mint például Bajor és a Joyride. Ez a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két óránál Pure Beat a lemezjátszói mögött. Tegnap elindult a szín, egészen szombatig minden nap bulizhattok ott is a Rádió 1 DJ-kkel. Két helyszínen ráadásul. Az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor. Mind a kettő nagyon jól néz ki, mind a kettő nagyon sokan voltak tegnap, és hát ez így lesz ma is.
1: Nagyon remélem, mert ugye én hajnal 4-re érkezem hozzátok, szóval tessék megvárni mindenképpen.
0: Bővebb információk, lineup a hivatalos Facebook oldalunkon, facebook.com/radio1. Hangeri, megyünk tovább.
1: A brazil DJ Alok és az angol szuperénekes James Arthur közösségével megyünk tovább. Érkezik a Work With My Love című track, és hát aki a remixet készítette, a House nagykövete nem más, mint Mark Knight. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Vissza azonnal.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon.
17: Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
15: Úgy is tett.
18: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
19: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
7: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül.
6: Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
20: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
21: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
20: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
21: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió 1 igazi mai slágereivel jobban telik a munkaidő. A jövő héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét a Stümer támogatásával. Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa jövő héten munka közben

kilenc rádió egyen. Na ne.

0: 89 Budapest Park, Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
0: ATB.
1: Fabi Karten.
0: Umek.
1: Dahul.
0: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
0: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: kitartást azoknak, akik még a munkahelyen ülnek. Még egy órán át itt vagyunk totál élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, lesz a rádió egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Szevasz, Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok, srácok, hello, Gerikem ismét.
0: Ez

0: Pure Beat a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó néhány perce Budapesten, az Árpád hídon Budáról Pestre, és a gyárokba hajtott autó műszaki mentése miatt van nagy dugó az M5-ös autópályán a főváros felé a Kunszállás csomóponthoz közel. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, most jövünk haza Horvátországból, szétment a klíma a kocsiban, szóval senkinek nincs valami jó kedve. Imádkozzatok, értünk, léci, hogy ne kapjunk hőgutát. Köszönöm szépen, Árpi, Laura, Bencus és Viki. Úristen, nincs is jobb, mint nyaralásból jönni haza Horvátországból, és 8 órán át ülni egy 35 fokos kocsiban klíma nélkül.
2: Jézusom, gyerek, kitartás.
0: Elmormolok, értetek egy imád, abszolút. De tényleg jó. Úgyhogy nekik játszok ezt a következő dalt.
3: Így van, érkezzen szerintem jelenleg a rádió egy egyik legnagyobb kedvenc, amit az olasz DJ Alex Kenji hozott össze. Ez nem más, mint a Bumble It című track. Ezzel menjünk tovább itt a rádió egyen a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: nagyon fantasztikus dolog volt ez a Do It Again, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ami egészen hétig tart, egész nyáron két órán át mixelünk. Szerintem is odaver ez a mai két óra, írja valaki. Ez lett már a mottónk?
1: Ez volt a cél.
0: Így van. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt is, jó meleg van, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, Lady Gaga-val fogunk tovább menni, és érkezik az Abrakadabra.
0: Úgyhogy maradjatok, itt vagyunk újra azonnal.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
5: Uh-huh. Igen.
4: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
5: Igen.
4: Te kimész, elesel a lépcsőn.

0: két-három hét.
1: Te most elmennél budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
2: Ha 10 után mész el, senki észre nem venni.
1: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de ez még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőtérre meghalok. De itt szerintem fél tízig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba fél kilencig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
0: Agadból indulsz. Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
1: Én bemennék utánatok 3 perc után.
0: Soha nem jönnél be. Oda szépen nem jövök. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és ugye nyilván Laci találna meg téged, mert...
1: Igen, este 3-11-kor. Igen, mikor az összes DJ elment.
0: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
1: Mindegy, eszem egy reggelit.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió

Kőnél az Iváncsai kihajtó előtt, ez Norbi jelezte nekünk. Jézus Úr Isten, ezt soha nem értettem. Norbi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Tehát még egyszer, egy ember a lálósában sétálgat M6-os autópálya Budapest felé vezető oldal 48-as kilométer. Vigyázzatok rá, meg magatokra is, megyünk tovább.

0: Tapsot megérdemelt Pure Beat ölelt a lemezjátszók mögött két teljes órán át ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és a gyakorlatilag saját magadnak formapoltál, mert hogy éjjel irány Szeged és a Színe.
1: Így van, találkozunk Szegeden a Színen, méghozzá hajnal 4-5-ig én zárom a Rádió Stage-et.
0: Úgyhogy ne felejtjétek, tehát egészen szombati két helyszínen is találkozhatok velünk, Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Színen, hajrá, tedd oda! Köszönöm, hogy halljak rólad, jó?
1: Ez lesz, köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, rögtön szól tovább a zene, jön Bibi Rexa és a Faithless. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, hívható SMS és Viber számok 0623-111-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menek küzd egy áva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémánt liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
13: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron a Rádió 1 Live Mix 2 órás, emiatt az élő kívánság műsor csak egy. Úgyhogy húzzunk is bele, a mai első telefonáló Loi és David Puentes újdonságát kéri. Hogy hívnak?
1: Barbie-nak hívnak.
0: Hello Barbie, milyen napod volt, mi újság?
1: Nagyon csodálatos napom volt, a szerelmemmel végre találkozhattam.
0: Ezek szerint nem találkoztok túl gyakran?
1: Nem, sajnos egy hónapban egyszer tudunk találkozni, vagy kétszer.
0: Jézusom, de miért?
1: Sajnos ő most dolgozik.
0: Oké, mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt üzeném neki, hogy ő az én levegőm, és nem tudnék nélküle élni.
0: De szépen mondtad, ő neked az oxigén.
1: Igen, ő az én levegőm.
0: Loi, David Puentes, Golden Summer, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot kívánok!
1: Köszönöm.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Switch Disco és Szemfeld közös dalát készítettem elő, és közben Kristófot próbálom elérni.
1: Igen, én volnék.
0: Hello Kristóf, élő adásból kereslek, a Rádió Egy kívánság műsorból. Lenne itt neked egy üzenet.
1: Mi volna?
0: Olvasom. Szia Geri, kérlek szépen hívj fel az egyik nagyon jó barátomat, Kristófot, és mondd meg neki, nagyon sajnálom, ami történt, és ne haragudjon rám. Emberek vagyunk, hibázunk, de soha nem akartam őt megbántani. Nagyon kedvelem, és szeretném, ha megbízna bennem idővel. Köszönöm szépen, Ádám.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mióta vagytok barátok?
1: 5 éve.
0: És mi történt most? Miért romlottak el a dolgok?
1: Hát volt egy pár dolog, amit nem szeretett volna mondani, és elmondott mégis.
0: Értem, de meg tudjátok ezt a dolgot javítani?
1: Megpróbáljuk, persze.
0: Nagyon helyes. Mit üzensz neki vissza?
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és értékelem a gesztusait.
0: Na, jól van. Switch Disco, Szemfeld, Sleep Tonight. Ezt szeretném még neked elküldeni, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: Ezt most nektek játsszuk itt a Rádió 1-en, és köszi, hogy minket hallgattok.
1: Rendben, köszönöm.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a tesztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: nagyon sok szeretetet, jó egészséget, boldogságot és minden szépet kívánok neked. Legyen ez az 50. év tele örömmel, élményekkel és csodás pillanatokkal. Szeretettel unokatestvéred Betty. Motto Carpe Diem. Hát Isten éltesse az ünnepeltet. Ki van a vonalban? Halló?
1: Ja, Viki vagyok.

0: Úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán jövök vissza 9-től Verdi's Mind Radio Show Regál Lilivel, Joel Juniorral és velem Juhász Gerivel. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
3: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
4: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
3: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
4: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
5: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választ a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint. A másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Home office-ban vagy, ami ugye adott pillanatban a te munkahelyed.
18: Uh-huh. Igen.
17: Egyszer csak csönget a DHL, akivel te rendeltél valamit, és ő kiszállítja.
18: Igen.
17: Te kimész, elesel a lépcsőn, és eltöröd a lábad, az munkahelyi vagy nem? Hiszen te home office-ban otthon voltál, de egy magánügy miatt álltál fel a munkahelyedről.
7: Nem, mondom, a home office-t lepapíroztuk már. Tehát az van, hogy a home office-ban, amikor otthon vagy, akkor vállaltad azt, hogy magadért vagy felelős, úgyhogy we don't care.
17: Semmi?
18: Tehát azt aláírják veled előre, hogy te magadért felelsz a home office-ra. Figyelj, milyen ramaszok ezek a HR-esek
7: azért. Jár, mert nem dolgozol rendesen.
18: Szaktanári! Hiába kapcsolod be, Bali Zsűl oda megy a halálod után, és kikapcsolja.
17: Ez az utolsó bosszú.
18: Megtalálod letolt gatyával a budina, hogy fekszem eldőlve.
7: Nem tudsz eldőlni, mert megtesznek a falak.
18: Mennyi idő nem mennétek észre, hogy halott vagyok a WC-n?
7: 2-3 hét.
18: Szerintem most elmenné budira, akkor hamar feltűnő, mert nem vagyok itt a megszállásra. Keresnétek, vagy csak kiabálnátok?
17: A 10 után mész el, senki észre nem venni.
18: Elmondom, mi lenne. Elmondom, mit csináltok. Bemennék a WC-re, meghalnék, de még lenne 5 perc esélyem, hogy megmentsetek, mert még olyan, hogy még ha mentőtérre meghalok. De itt szerintem fél tízig csak azon viccelnétek, hogy szorulásom van. És azért halnék meg, mert nem jönnek ki senki megnézni, hogy most miért nem jöttem vissza a megszállásba, és jobban élveznétek, hogy a megszállásba 8:30-ig végig arról beszéltek, hogy valószínűleg összeszedtem a budit.
7: Magadból indulsz. Azt történt, elmondom, mit történt a valóságban.
18: Én bemennék utánatok 3 perc után.
7: Na, soha nem jönnél be. Oda szépen nem jön be senki. De én azt látom magad, hogy ez megtörténne, és ugye nyilván Laci találna meg téged, mert...
18: Igen, este 3-11-kor. Igen, akkor az összes DJ elment.
7: És hallom a hangját a fülemben, hogy odaáll, lefotóz.
18: Mindegy, eszem egy reggelit.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk.
1: Disco! Disco shit. Disco shit. A Rádió 1-en. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Köszönöm, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, ne nézem a publikum, ez a Disco Shit Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok, szép estét mindenkinek, FM-en, webben, applikáción keresztül köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, Hanvai PG Mix-el, ugye, én pedig itt leszek egészen este 9 óráig, és hát Szeged szín a tegnapi napot nagyon köszönöm, mind a kora esti rendezvény, mind az éjszakai aréna nagyon nagy volt, én lenni is aludtam, és visszatértem ma, de még előtte játszottam szintén a Stégen, ahol nagyon jó fajta house zenéket lehetett pörgetni. Ma estére is hoztam sok imádat,

0: százalék tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Szimnyelő diszkosít a rádió egyen, hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Eszembe jutott a mai napról egyébként, hogy ott lent Szegeden szerencsére csak normál szúnyogok vannak, viszont az elmúlt héten a Balatonon egyetlen egy dolog volt, amivel egyszerűen nem tudtam azonosulni, és ki voltam tőle teljesen, ezek az árvaszúnyogok. Nem tudom, hogy téged mennyire zavarnak ezek. Nem csípnek, az tök oké, de inváziószerűen vannak. Most hallottam egy olyan infót, amit akkorát rögtem, hogy nem hittem, amikor a tévében mutatta, hogy a radarképet megzavarja, képzeljétek el, és azt hitték, hogy felhős rossz idő jön, pedig csak a szúnyogok repültek a Balaton partján olyan mennyiségben, hogy már a radarképet is átvert a meteorológiai radart. Nagyon durva.
1: Jézus Szent Szűz Mária, én a szúnyogokkal annyira nem foglalkozom, viszont azzal, hogy tegnap elindult a szín, és ugyebár DJ Junior és Jóvaga Honvai PG is játszottunk, és ez lesz egész héten, hogy vagy ő, vagy én, de képviseljük a diszkosítás erőket lent a szegedi ifjúsági napokon. Ezzel már igen, ma este is így lesz, illetve félőben vagyunk, ugyebár én már korán, este 7-kor már ugyebár a színen, lent az ifjúsági napokon Szegeden már 7 órakor pörgettem a stégen, aztán majd 23 órától játszok még egy órát az arénában. Le fogom pörgetni, amit mondhatni elcsortam M-Rock-tól. Jön a Summer Jam 2024-es verziója, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy a diszkosítő show-ban.

0: Bécsi, akik az mai sláger megdiszkosít rádió show, Bárántúra nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai Pécsivel.
1: És hát kérem szépen, a hét nem marad el diszkosít Legends Party nélkül, hiszen pénteken találkozhatunk. A balatoni Bob 25. születésnapjára meghívták a diszkosítet. Így 4,5 órán keresztül fogjuk pörgetni az elmúlt 20 év diszkosítás kedvenceit, minden lesz, gyerekek. Érdemes korán érkezni, mert már 6 órakor, este 6-kor Bárány Attila kezd, aztán én folytatom, és utána érkezik Hanvai Pécsi. Én onnan tovább megyek egyébként Bogácsra, ott fogok már játszani éjfél után, aztán szombaton újra a Szeged színezek, egy duplázok egyet, majd vasárnap egy teljesen ingyenes rendezvény Budapesten, a Kopaszi gáton találkozhatunk a nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény kimon a rajongói oldalaimon, úgyhogy megtaláljátok, Made in Italy Party lesz, minden ezzel kapcsolatos információt olvassatok el ott. Most pedig már is megyünk tovább, az első dal, Imali.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a Diszkosit Rádió Show, vagy PG Mix-el, pedig DJ Junior vagyok, és kérem szépen, több mint 20 éve van Diszkosit, ebben az esztendőben is jó néhány partink lesz. Többek között a héten pénteken is már előbb említettem, hogy Balaton Fűzfön fogunk játszani majd együtt hárman. Diszkosit Legends lesz a balatoni Bob 25. születésnapján, de hát magánrendezvények is lesznek, céges rendezvények is, úgyhogy lehet minket hívni bőszen. Bármelyikünk elérhetőségére nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek bárhol az országban, vagy nagy isten külföldön is Diszkosit-et.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy én szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel már egészen korán Érden, utána pedig megyek még Szlovákiába, Dunaszerda helyre egy go-kart pályának a nyitóburiára, illetve egy ilyen ünnepségére játszani, és az extra az, hogy DS, az a Diszkosit, a go-kart pályának a neve. Nagyon-nagyon fontos, hogy már tegnap is játszottam, és az összes fellépésemen egész héten, és itt a rádióban is játszom a Messenger verziójában Imán Angel korongját, ami jelen pillanatban az 5. a globál Shazam listán, ennek a címe pedig Bad Times. Na ez érkezik most itt a Diszkosit Radio Show-ban, a Rádió 1-en, csak

0: Ez Rádió 1 Esti Show-ja, a diszkós itt, Rádió Show, kemény hetünk van. Egyébként az elmúlt hét is az volt, hiszen az elmúlt héten Strand Fesztivál miatt, meg egyéb rendezvények miatt is jó tele voltunk bulikkal mindannyian. A héten is így lesz, én 8 különböző DJ setet fogok lejátszani, és azért mondom, hogy különbözőket, mert vasárnap lesz egy olyan, ami teljesen más lesz, mint amit idáig csináltam. Csinálok először, nem utoljára soha többet, az nagyon fontos, hogy Made in Italy bulit, mert készülök rá egyébként, nagyon sok ilyen olasz remixem, és már nyugodtak, hogy csináljuk egy ilyet, most megcsináljuk, egy szabad téren Budapesten a Kopaszigáton, és hát kérem szépen, csak ezen a héten szerintem egy ilyen 6-8 darab különböző ilyen bootleget meg remixet gyártok régi nagy olasz slágerekből, meg olyanokból is, amelyek most nemrég készültek, és ezeket mind fogom játszani, úgyhogy igazán különleges este lesz. Megpróbálom megoldani azt, ami szerintem rohadt nehéz, hogy 2 órán keresztül olasz típusú zenét játszak.
1: Egy abszolút rekordtartóval megyünk tovább, kérem szépen, most már csak nem 90 napot töltött el a világ legnagyobb DJ letöltő oldalának number one pozíciójában Imál Angel, I'm Moving to the Sun című dala, mindezt úgy, hogy elsőként a világtörténelemben harmadjára megy vissza a number one pozícióba, azaz ez a legjobban letöltött dal ezen a platformon, ami megint csak azt jelenti, hogy a világ összes DJ-je, nem? Ami azt jelenti egyébként, hogy dalt 2004 óta ennyi DJ még a világon nem töltött le és nem játszott. Volt szerencsém legelsőnek játszani egyébként partiban és itt a Rádió 1-en, hogy itt a diszkos, itt Radio Show-ban, annak idején valamikor május elején. Hát

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít. Rádió show Berány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hambai Pícsivel.
1: Kemény hetünk van, hiszen Szeged színezünk a diszkosített kétharmadban képviseljük ott is, mint ma este itt a Rádió egyen. Ott lesz a Hambai Pícsi meg én is, sőt a Pícsi ma este szerintem duplázik a színen. Én egyébként csak délután játszottam ott a Rádió egyen stégen, de ott meg jófajta house zenét lehet játszani, úgyhogy teljesen jó hangulatba telnek ezek a délutánok. Én nagyon szívesen játszom egyébként délután, nyáron ilyen helyeken, mert végre olyan zenét lehet játszani, amit szeret az ember.
0: Annyira jó, hogy ilyen zenét lehetett játszani egyébként augusztus 20-án a Kossuth téren és a Nemzet ünnepén. Ugye már két héttel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, akkor a Szigeten 63 ezer ember előtt játszottunk, ugye, mint diszkosít, és nem hittem volna, hogy valaha játszottok majd ennél nagyobb bulin, de hát ugye már az információim szerint a Kossuth tér és környékén több mint 90 ezer ember vagy hallotta, vagy látta ugyebár kivetítőről, hogy mi a Kossuth térre játszottunk a Messengers, ugyebár Email Angel oldalán, és az egyik legjobb dal, amit a legjobban megett a nagy-nagy közönség, az az I'm Alive, aminek nagyon-nagyon durva élete lesz a jövőben, erre tessék fókuszálni. Ezért kezdik most itt a Rádió Egyen.

Ezen kívül én annyit akarok összesen mondani, és nem húzom az időt, hogy holnap Diszkosít Legends lesz, és már 6-kor kezdtünk Balaton Fűzfőn, aztán megyek Bogácsra, ott zenélek évfél után. Szombaton újra ott leszek a szegedi színen, először ugye a Stégen, aztán pedig az Arénában, a Rádió egy részen. Vasárnap délután pedig érkezek itt Budapesten a Kopaszi Gátra, és ott a nyári nyitott szórakozóhelyen a legelső ilyen parti Made in Italy lesz, csak olasz zenét játszok, lesz mindenféle olasz gasztronómia, italválaszték és fagyi, és minden, ami olasz, úgyhogy mindenkit várunk ingyenesen rendezvény. Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai Pícsi voltam, ugye már tegnap Szeged szín, ma Szeged szín, pénteken Balatonfűzfő Diszkosít aktivizáció után a Szeged szín, szombaton pedig Érden és Szlovákiában Dunaszerdahelyen várok mindenki sok-sok szeretettel, mindenhol nagyon-nagyon sok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: DJ együttes a Rádió Egyen. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol más.

0: ránk erre a zenére. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Zajlik a Szín Szegeden, egészen szombatig minden nap várunk titeket két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Hilmi, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: és a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége. Úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Tetejéről. Egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyár estétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele, tehát érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Ultranéttel közösen. Ez Spanyolországban is játszottad?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá. Tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the

0: Rigettől érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ, elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula, ezért

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili

0: Rádió1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

0: már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk, és hatalmas bulit csaptak a Rádió és Születésnapi Fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up?

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a rádió egyen.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Gigi és Jenny voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fisher közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most például az a zene, ami a foci VB ideje alatt, hát szerintem ugye a tudatalattinkba bekúszott, anélkül, hogy észrevettük volna, Shakira, Burn Out Boy és a Die Die. Több mint egy hónapja vége a foci VB-nek, de a dal itt van velünk, és ugyanúgy hódít tovább. Például 9. hetét tölti a Billboard Global 200 lista élén, 40,3 millió streamet is elhagyott már. Ez a Billboard Global 200 sláger lista a világ több mint 200 országából származó online streaming és digitális eladási adatok kombinációja alapján áll össze. Ebben nincsenek benne a rádiós játszások. Hát ez nagyon nagy dolog. 9. hete az első ezen a Billboard Global 200 slágerlistán. Ez a dal. Die Die, Shakira és Burn Out Boy a folytatásban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy fesztivál szezon finisében is, és hát közben eszembe jutott, hogy nagyon sokan hát boslábolnak ki fesztivál betegségekből, ugye Rádió 1-esek.

van a Rádió 1 is, ráadásul két helyszínnel, ettől igazán exkluzív a dolog. Az egyik a Rádió 1 Stég, így délután 5 órától indul már a buli, a másik pedig a Rádió 1 Aréna, a nevében is benne van, hogy hát ez már az éjszakai órák hangulatához passzol, 11 órától mixelnek a Rádió 1-es DJ-k, többek közt a már is hallható reggel.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.